fellépőket. A heti kínálat folyamatosan bővült, így délutánonként közös vízi aeróbik várta a vendégeket, a matracevező versenyen pedig jókedvű, mégis komoly küzdelmek zajlottak. A hétvége csúcspontja a szombati országos vízipisztolyos rekordkísérlet volt, ahol az első 50 érkező felszerelést is kapott, így senki sem maradt szárazon. A nagy sikerű program sorozat lezárásaként jó hírekkel indult a hét. Az Árpád-fürdőben minden szolgáltatás visszatért a megszokott üzemrendhez. A korábbi korlátozások teljes megszűnésével a nyári élmények tehát újra a legmagasabb fokozatra kapcsoltak. A fürdővezetősége köszönetet mondott a vendégek türelméért és megértéséért, és továbbra is minden nap este 8-ig várják a családokat, kikapcsolódni vágyókat. A hétvégén a nagyatádi extrémben nyílt nemzetközi triatlon versenyen elhunyt Velkei Gábor, 63 éves volt. Velkei Gábor 1987-től dolgozott tudományos kutatóként a Magyar Tudományos Akadémia Regionális Kutatások Központja Alföldi Tudományos Intézetének Békés Csabai osztályán. A helyi társadalom, az önkormányzati működés és az oktatás, szociálpolitika, a foglalkoztatás politika, valamint a terület és humán erőforrás fejlesztés elméleti kérdései tartoztak fő területei közé. 1990-től rendszeresen tanított a Tessedik Sámuel Főiskola gazdasági főiskolai korán, a mai Gál Ferenc Egyetem elődjén, valamint több kihelyezett képzésen. 1988-ban alapító tagja volt a TDDS-nek, majd 1994-ben önkormányzati képviselő lett Békés Csabán. A testületben az SDS frakció vezetőjeként és az Oktatási Bizottság elnökeként dolgozott. Erről az időszakról korábban úgy fogalmazott, hogy olyan időszak volt, amikor valódi szakmai viták határozták meg a munkát, és az érvek számítottak. Később Békés Csaba alpolgármestereként számos fejlesztést indult el a közreműködésével. Megépült az atlétikai pálya, a városba érkezett a vízilabda válogatott, elindult a vívócsarnok építése, kézilabda Európa bajnokságot rendeztek, a Tour de Hongrie is érintette a megyeszékhelyet, és több műfüves pálya is elkészült. A város tulajdonába került a Balassi, megépült az Ipsen, az oktatásban, a szakképzésben pedig jelentős innovációk indultak el. 2007-ben került az ország gyűlésbe, ahol, ahogy korábban elmondta, úgy tekintett munkájára, hogy jó törvényekkel tud a legtöbbet tenni. Számos módosító javaslatot nyújtott be, aktívan vett részt a vitákban, amelyek akkor még szakmai alapúak voltak. Bár szerette a közéleti munkát, mindig kutatóként és tanárként gondolt magára. 2011-ben szerezte meg a PhD fokozatot, ami segítette abban, hogy később zökkenőmentesen visszatérjen a tudományos pályára. Amikor több szabadideje lett és fiai is felnőttek, egyre aktívabban kezdett kerékpározni, majd egy Békés Csabai Társaság révén a triatlon is az élete részévé vált. A munka és a család mellett a sport vált fő időtöltésévé.

0: Közel 198 millió forint vissza nem térítendő Európai Uniós támogatásból indult el Békésen egy korszerű digitális energiamenedzsment rendszer kiépítése. A fejlesztés célja, hogy az önkormányzat és konzorciumi partnerei intézményeiben pontosabban követhető és tervezhető legyen az energiafelhasználás. A Békésváros önkormányzata által vezetett konzorcium 197,9 millió forint támogatással kezdte meg a Békés energiamenedzsment rendszer bevezetése című projekt megvalósítását. A beruházás a Dimo Plus program keretében az unió támogatásával és a magyar állam társfinanszírozásával valósul meg. Az új rendszer célja, hogy az önkormányzati és konzorciumi intézményekben, valamint a bevont épületekben folyamatosan nyomon követhető legyen az energiafelhasználás. A fejlesztés lehetővé teszi az adatok elemzését, a rendellenességek gyors felismerését és az energiafogyasztás tudatosabb megszervezését. A projekt részeként intelligens mérőeszközöket, adatgyűjtő kommunikációs berendezéseket, valamint kiegészítő érzékelőket telepítenek. Emellett bevezetik a kapcsolódó energiamenedzsment szoftvert, amelynek köszönhetően az intézmények fogyasztási adatai webes és mobil felületen is elérhetők lesznek. A fejlesztés már elkezdődött, jelenleg a tervezési szakasz zajlik. A közbeszerzési eljárás lezárása után a tervek szerint még a nyár folyamán megindulhatnak a kivitelezési munkák. A cél, hogy az önkormányzat már a téli fűtési szezonban használni tudja az új rendszer első eredményeit. A beruházás illeszkedik Békésvárosának azon törekvéséhez, hogy a korábbi energetikai korszerűsítésekre építve takarékosabb, átláthatóbb és fenntarthatóbb intézményi működést alakítson ki. A fejlesztés révén javulhat az üzemeltetés hatékonysága, csökkenhetnek a felesleges fogyasztások és megalapozottabb energetikai döntések születhetnek. A rendkívüli hőség és az aszály miatt jelenleg a nyári itatás jelenti a legfontosabb feladatot a vadgazdálkodásban. A Békéscsabai Nimród Vadásztársaság területén, vagyis Békésvár megyében máshogy is rédus gyümölcsökkel, például túlérett görögdinnyével igyekeznek pótolni a hiányzó folyadékot. Az elmúlt évek tapasztalatai szerint a tartós szárazság miatt gyökeresen átalakultak a vadásztársaságok feladatai. A nyári időszakban az állatvilág életben tartása vált elsődlegessé. Rabovszki János, a Békéscsabai Nimród Vadásztársaság és az Országos Magyar Vadászkamara Mármegyei Szervezetének elnöke rámutatott, ma már nem a téli vadfajok etetése a legfontosabb, hanem a folyamatos vízellátás biztosítása. Mint mondta, Békéscsabától délre alig található természetes vízfolyás, ezért furtkutakkal, lajtokkal, terepjárokkal és 1000 literes tartályokkal kell hetente leitatni a területeket. A szakember hangsúlyozta, hogy a több mint 400 ezer hektáros vármegyei vadászterületen nagyjából 1 kilométeres kötésben próbálják biztosítani a friss ivóvizet. Ez nem csak a vadászható fajoknak, hanem a védett állatoknak és méheknek is létfontosságú. Bár Észak-Békésben több természetes víz található, ott is szükség van pótlásra. A legnagyobb veszély a délbékési vadállományt fenyegeti, a vízhiány különösen a szaporulatot veszélyezteti, mivel az idei kisgidák még nem képesek nagy távolságokat megtenni, és víz nélkül elpusztulnak. A vadászok a vízpótlás mellett lédús növényekkel segítik az állatokat. A hőségben gyorsan beérő, emberi fogyasztásra már kevéssé alkalmas görögdinnyét jutányos áron vásárolják meg a gazdáktól, majd a területre szállítják. Az elnök elmondta, hogy a dinnyét a földhöz ejtik, hogy megrepedjen, így a fácán nyúl és őz is könnyen hozzáfér a nedvességhez. A folyamatos vízellátáshoz megfelelő eszközök is szükségesek. A vadásztársaság területén 140 itatóhely működik. A korábbi próbálkozások után mintegy 250 kg-os betonitatók bizonyultak a leghatékonyabbnak, mivel súlyuk miatt nem lehet őket elvinni a helyszínről. A védekezést az Országos Szakmai Szervezet is támogatja. A Békés vármegyei szervezet 30 millió forintos keretet különített el a vadgazdálkodás alapjából, amelyre 20%-os önerő mellett sikeresen pályáztak a területileg illetékes vadászatra jogosultak. Új elektromos autókat kapott a Békésvár megyei pedagógiai szakszolgálat és az esélypedagógiai központ. A járművek jelentős segítséget nyújtanak abban, hogy a gyógypedagógusok eljussanak a hátrányos helyzetű térségben élő, fejlesztésre szoruló esen is, vagyis sajátos nevelési igényű gyerekekhez, akik így lényegében helyben, saját környezetükben kaphatják meg az ellátást. A Békéscsabai Tankerületi Központ eredményes pályázatot nyújtott be a tartós gyógykezelés alatt álló és pedagógiai szakszolgálati ellátást igénylő gyerekekhez. gyerekeket segítő intézmények szakmai fejlesztésére. A megvalósításban kiemelt szerepet kapott a Békés Vármegyei Pedagógiai Szakszolgálat és az Esélypedagógiai Központ. A projektet a közelmúltban egy nagyszabású konferenciával zárták le. Az eszköz beszerzés volumene jelentős, több ezer kisebb-nagyobb fejlesztő eszköz érkezett, amelyekből eszközkölcsönzőt hoznak létre. Ebből a Békés Csabai Tankerületi Központ valamennyi intézménye bérelhet majd eszközöket. A projekt fontos eleme volt három elektromos jármű beszerzése. A kisbusz az Esélypedagógiai Központhoz Magyarbánhegyesre került, még két elektromos autót a két leginkább hátrányos helyzetű térségben, a Békés Vármegyei Pedagógiai Szakszolgálat Mezőkovácsházi és Sarkadi ügyviteli helyein helyezik el. Ha az ellátás eszköz vagy szakember igénye indokolja, a szolgáltatást akár házhoz is viszik, hogy a sajátos nevelésigényű gyerekek a saját intézményében, lakóhelyén, megszokott környezetében kapja meg a fejlesztést. A szakemberek szerint ez gyermek és családbarát intézkedés is egyben. Ez volt a Csabai Híradó itt a Start Rádión. Köszönöm a figyelmet, további szép napot kívánok!
1: Csabai Híradó. Csabai Híradó. A Start Rádió minden nap délben jelentkező hírműsora.
2: Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében.
3: Köszöntöm a hallgatókat, Bóna Marianna vagyok. Önök a Körös Hírcentrum hírműsorát hallják a hónap legfontosabb Békésvár megyei eseményeivel.
0: Folyamatosan zajlanak az iparterületi fejlesztések munkálatai. Energetikai korszerűsítés indulhat a mentőállomáson. Rimini békési táncosok nyitották meg a Nemzetközi Folklor Fesztivált. Országos Foltvarró Fesztiválra készülnek a kézműves közösségek mezőtúron. Már is mondom a részleteket. Békés Csaba önkormányzata arról tájékoztatta a lakosságot, hogy a Békés Csaba meglévő iparterületek kiszolgálása komplex infrastrukturális fejlesztésekkel című projekt kivitelezése a nyári kánikula ellenére is folyamatosan halad. A Mokri utcáról az ipari parkig tartó szakaszon a földmunkák szinte teljes egészében elkészültek, és megkezdődik a kerékpárút további rétegeinek kialakítása, valamint a közvilágítási létesítmények építése. A Dobozi úti kerékpárút építése is ütemetesen zajlik. A város arra kéri az arra közlekedőket, hogy az ideiglenes forgalom korlátozásra legyenek tekintettel, és tartsák be a sebességkorlátozást. A Korvin utca és a Lencsési út csomópontjánál található nádas lecsapoló műtárgy kivitelezése szintén elkezdődött. A munkálatok három ütemben ideiglenes forgalom tereléssel valósulnak meg, a terelő útvonalakat pedig szilárd burkolattal látják el, csökkentve a porterhelést. A beruházás egyik fontos eleme, hogy a várnál magasabban jelent, meg a talajvíz, ezért a kivitelezőnek folyamatos 0-24 órás vákumos talajvízszint csökkentést kell alkalmaznia, amihez szivattyúház telepítése szükséges. A korábbi kormány rendelete miatt a szolgáltató várhatóan nem tud ideiglenes áramot biztosítani, így a víztelenítést 100 dB alatti zajterheléssel működő dízel agregátorral kell megoldani. Az agregátor folyamatosan üzemel majd, a vállalkozó pedig intézkedik arról, hogy az esti órákban a zajhatás a lehető legkevésbé zavarja a lakosságot. A kivitelezés összhangban zajlik az építőkútja második ütemének munkálataival. A két beruházás részben egymásra épül. Az eredetileg iskola kezdésre tervezett befejezés a talajvíz okozta nehézségek miatt várhatóan nem tartható, így mindkét projekt október közepéig lassíthatja a csomópont áthaladását, ugyanakkor a további projekt elemek munkái már zavartalanul folytatódnak. Az önkormányzat tisztelettel kéri a lakosság türelmét és megértését. A teljes beruházás határideje ez év december vége, de a kivitelező törekszik arra, hogy az ősz folyamán minden projekt terület befejezze a munkát, és megindulhassanak a kerékpárutak forgalomba helyezési eljárásai. A csapadékvíz elvezető rendszer létesítménye is az ősz végére kezdhetik meg működésüket. Komplex energetikai felújítás valósulhat meg a Békés Csabai mentőállomáson a Jedlikányos energetikai program részeként. A beruházás során korszerűsítik az épület fűtési rendszerét, megújulnak a nyílászárók, hőszigetelést kap az épület, és bővül a meglévő napelemes rendszer is. A fejlesztés az Országos Mentőszolgálat 20 mentőállomását érintő országos program része, amely hosszú távon energiatakarékosabb és fenntarthatóbb működést kíván biztosítani. A Békés Csabai mentőállomás András 1989-ben költözött jelenlegi helyére, és bár az elmúlt évtizedekben több korszerűsítés történt, továbbra is vannak energetikailag elavult elemek. Erről beszélt Csendes Csaba, az állomás vezetője, aki elmondta, örömmel fogadták a fejlesztés lehetőségét. Úgy fogalmazott, hogy bár az épület nincs rossz állapotban, egy több mint három évtizede épült létesítményről van szó, amelynek vannak olyan hiányosságai, amelyek megszüntetésével jelentős energiamegtakarítás érhető el. A tervezett beruházásban szerepel a fűtési rendszer korszerűsítése, a régi öntött vas radiátorok cseréje, új nyilászárok beépítése, külső homlokzati hőszigetelés, valamint a napelemes kapacitás bővítése. A fejlesztés a modernizációs alaptámogatásával 1 milliárd 250 millió forintból valósul meg, és 20 hazai mentőállomás energetikai korszerűsítését foglalja magában. A beruházások során megújulnak a hőszigetelések és nyílászárók, korszerűsödnek a fűtési és hűtési rendszerek, energiahatékony villamos hálózatokat alakítanak ki, valamint napelemes rendszereket telepítenek vagy bővítenek. A programban a Békés Csabai mellett még a debreceni, a kecskeméti, a miskolci, a szolnoki és a tatabányai mentőállomás is érintett.

0: A tartós nyári hőség nem csak az embereket, a múzeumok műtárgyait is veszélyeztetheti. A Munkácsy Mihály Múzeumban ezért kiemelt figyelmet fordítanak arra, hogy a kiállítóterek hőmérséklete állandó maradjon, mivel a festmények érzékenyen reagálnak a hőingadozásra. A múzeum egyik legfontosabb feladata a Munkácsy alkotások állapotának megőrzése. Erről beszélt Bácsmegi Gábor, a múzeum igazgatója, aki azt mondta, hogy a képek különösen érzékenyek a hőmérséklet változásra, mert Munkácsy realista korszakában bitüm nevű sötét aláfestést és alapozó masszát alkalmazott a kontrasztok erősítésére és a háttérmélységének növelésére. Úgy fogalmazott, hogy a nagy kiállító térben 4 klímaberendezés működik, amelyeket úgy állítottak be, hogy közel 20 Celsius fokos hőmérsékletet tartsanak fenn. Ez biztosítja a festmények számára megfelelő környezetet még a legmelegebb napokon is. A feladatot azonban nehezíti az épület adottsága. A kiállító terem fölött bádogtető található, amely a nyári hőségben rendkívül magas hőmérséklet alakul ki. A klímák külső egységei is ezen a padlástéren működnek, mivel műemléki előírások miatt nem helyezhetők el az épület homlokzatán. Az igazgató hozzátette, hogy a berendezéseket folyamatosan ellenőrzik, karbantartásuk pedig kiemelt fontosságú. A múzeum tapasztalata szerint az idei hőhullámokat sikerült megfelelően kezelni, így a képek nem szenvedtek károsodást. A foltvarrók szerint a foltokból közösség, az ötletekből alkotás, a találkozásokból pedig élmény születik. Ezt vallják mindazok, akik szervezik, és akik aktív résztvevői lesznek az idei országos foltvarró fesztiválnak mezőtúron. Az érdeklődőket augusztus 14 és 16 között várják mezőtúrra, az Alföld közepére, ahol az országos foltvarró fesztivált a Magyar Foltvaróci és a helyi tűzvarázslók baráti kör rendezi meg a közösségi házban. A házigazdák kiállításokkal, vásárral, szakmai tanfolyamokkal és workshopokkal készülnek. Az orosházi foltvarrók munkái sem hiányoznak majd a rangos eseményről, ezt már Végváryné Rehák Gizella, a csoport vezetője tette hozzá, és több alkotást magukkal is visznek, és önálló kiállítással is készülnek. Úgy fogalmazott, nagyon bíznak abban, hogy sokan ellátogatnak a kézművesség ünnepére. A rendezvény több helyszínen zajlik, az orosházi csoport munkái a 4-es helyszínen lesznek láthatók. Hozzátette, hogy érdemes lesz körbenézni és rácsodálkozni arra, mire képes az ügyes kéz tűvel, cérnával és némi kreativitással. A Belencéres Néptánc Együttes idén nyáron Olaszországban, a Rimini térségében megrendezett Nemzetközi Folklór Fesztiválon képviselte Magyarországot és Békésvárosát. A csoport táncosai az egyhetes program során nem csak sikeres fellépésen mutatták be a magyar néptánc kultúrát, hanem számos közösségi és kulturális eseményen is részt vettek. Az út első állomása Triest volt, ahol a táncosok rövid városnézés keretében ismerkedtek meg az Adria egyik legjelentősebb kikötővárosával. Ezt követően érkeztek meg Rimini Mirmare városrészébe. Erről számolt be Deákné Domonkos Julianna, a Belencéres Néptánc Együttesért Egyesület elnöke, valamint Okkányi Mihály művészeti vezető. A fesztivál ünnepélyes megnyitóját látványos nemzetközi felvonulás előzte meg, amelyen több ország folklór csoportjai vonultak végig a város utcáin hagyományos népviseletben. A felvonulást követően a Belencéres Néptánc Együttes műsora nyitotta meg a rendezvényt. A fesztivál ideje alatt a táncosok kulturális és közösségi programokon is részt vettek. Kiemelkedő élményt jelentett az egésznapos firenzei kirándulás, ahol megismerkedtek a város gazdag történelmével és a reneszánsz legfontosabb emlékeivel. A program része volt még egy adriai hajókirándulás is, amely során a csoport a tengerpart szépségeit csodálhatta meg. A tengerparti pihenés sem maradt el, jutott idő fürdőzésre, közös játékra, kikapcsolódásra, ami tovább erősítette az együttes közösségét. Mint hangsúlyozták, a néptánc együttes számára az utazás nem csak szakmai szempontból volt jelentős, hanem kiváló lehetőséget adott arra is, hogy méltó módon képviselje Magyarországot és Békésvárosát egy nemzetközi színpadon.
1: Önök a Körös Hírcentrum hírműsorát hallották a hónap legfontosabb Békésvár megyei eseményeivel. Köszönöm a figyelmüket, további kellemes rádiózást kívánok!

0: reggeli start. Music latte. Music latte. Finoman ébreszt. Finoman ébreszt. Start Rádió. Start Rádió.
1: Köszöntöm a hallgatókat, Mikó György vagyok, a Körös Hírcentrum tudósítója. A most következő magazinműsorunkban Baranyai Tibor kollégám beszélget Ricu Norbert, mentőszakápoló kutatómentővel, a Herbál vagy Biofű néven ismerté vált szintetikus drogról és annak hatásairól. A beszélgetés őszintén tényfeltáró jelleggel mutatja be a megdöbbentő magyar herbál körképet egy mentős szemével, a szerhasználók és a társadalom szempontjából. Ricu Norbert tagja a Herbál Prevenciós munkacsoportnak, tagja és alelnöke a híres Rescue Team kutyás keresőmentő és speciális keresőmentő csoportnak, akikkel a februári Richter skála szerinti 7,8-es magnitúdójú törökországi földrengés áldozatait kutatta, emellett elsősegély és baba elsősegély oktatóként is terjeszti az életmentő egészségügyi ismereteket. Tartsanak velünk!

0: Start Rádió.
1: És még több.
2: Megnézünk a stúdióban Ricu Norbert, az Országos Mentőszolgálat mentős technikusa, akivel szintetikus drogokról fogunk beszélni, ezen belül is a rengeteg társadalmi problémát és egészségügyi problémát jelentő herbáról. Szervusz Norbert, köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást, köszöntelek a stúdióban.
3: Szervusz Tibor, köszöntöm a hallgatókat én is.
2: Néhány gondolatot szeretnék kérni rólad, hogyan mutatkoznál be a hallgatóknak, mit kell tudni rólad?
3: Mondhatnám, hogy egy reneszánsz ember vagyok, de ez nyilván nagy képű lenne. Nagyon jól mondtad, mentőtechnikus vagyok a mentőszolgálatnál, és emellett is igazából az egészségügy, illetve a társadalomnak az egészségtudatos nevelése, ez ami az én küldetésem, úgy gondolom, személyes okom van rá. Az első és legfontosabb téma nekem az újraélesztés, gyermek elsősegély tanfolyamokat tartok, és a személyes példát említettem, én halva születtem, engem újraélesztettek a születésem után, úgyhogy ez az én karmám. Én ezt szeretném továbbadni, ezt a tudást, mert hogy személyes példámban érzem, hogy ez fontos.
2: Hogy ez fontos, igen. Mi történt a születés közben? Oxigénhiány vagy koraszülés volt?
3: Érett szülés volt, a régi iskola és az új iskola ütközött. A régi főorvos, aki vezette a szülést, ő azt mondta, hogy nők milliárdjai szültek már meg természetes úton, ez tökéletes lesz. A fiatal orvos már az ultrahangot, illetve egyéb képalkotó diagnosztikákat használva és azt felismerve, hogy relatív téraránytalanság állt fenn. Én egy szép nagy darab baba voltam, 4 kg 25 dekával születtem, az édesanyám pedig egy picit törékeny asszony, és ő felismerte és a császármetszést javasolta, nem a mostani divatos okok miatt, hanem a egészségvédelem szempontjából. A főorvos úr ezt megvétózta, és akkor jött a vákum, a fogó, és ez egy darabig tolerálta, a szervezetem majd nem, és igen, az oxigén hiányba, úgyhogy anyulag az volt az utolsó hang, amit az altatás előtt hallott, hogy nincsen szívhang.
2: Te jó ég, ez egy elég drámai helyzet volt, és mentős hogyan lettél?
3: Az is egy személyes történet, én területi képviselő voltam, illetve üzletkötő, a ásványvíztől az ingatlanig mondhatnám mindennel foglalkoztam, hiszen azt gondolom, hogy az eladási folyamatot kell megtanulni, az áru ismeret az már jön, az megint csak egy hozzátanulható dolog, és kávéztam Kecskeméten egy kávézónak a teraszán egy barátommal, éppen üzletről beszélgettünk, amikor a látókörünkön belül tőlünk körülbelül 20 méterre összeesett egy idős úr, akihez odaszaladtunk, mert nyilván akkor is nyitott voltam ezekre a dolgokra, viszont legnagyobb szégyenemre, amellett, hogy nekem volt jogosítványom már akkor, igazából csak nagyon felületes ismereteim voltak. Tudtam, hogy körülbelül mit kell csinálni, és ez egy szörnyű felismerés volt, hogy én nem tudtam effektíven segíteni. Valamit csináltam, masszíroztuk a mellkast, és mentőt hívtunk természetesen, ami azt gondolom egy legelső és legfontosabb dolog ezekben a helyzetekben. A kiérkező mentő egység pedig két rutinos, mondhatni idős kollega alkotta, akik szempillantásokkal, fél szavakkal kommunikálva visszahozták az életbe ezt a bácsit, és nekem ez egy olyan aha élmény volt, hogy én azt mondtam, hogy én ezt akarom csinálni. Tehát ez, amit én addig csináltam, az nem hasznos, azonnal talmivá vált az egész, és azt mondtam, hogy én ezt akarom, és én másnap bementem a mentőszolgálathoz, és jelentkeztem mentőápolónak.
2: Voltak esetleg nehézségek az indulásnál? Nyilván a halál legkülönbözőbb fajtáival találkozik, tehát ezek nem olyan dolgok, amiket úgy hétköznapi ember esetleg el tud azonnal viselni. Ugye sok problémát jelent az is, hogy ilyen helyzetekben lebénulnak a szemtanúk, és nem tudnak oda menni segíteni. Ezzel te hogyan birkóztál meg?
3: Szerencsés alkat vagyok, azt gondolom, hogy ilyen a lelkületem, hogy ki tudom zárni a külvilágot ezekbe a helyzetekbe, és arra koncentrálok, ami az én dolgom, amiben tudok segíteni. Ergo a sérültre vagy a betegre. A külső dolgok nem. Ezt említettem már a törökországi katasztrófa kapcsán, hogy mi már megtanultunk úgy nézni, hogy ne lássunk. Tehát annyit fogadok be, amennyit érzem, hogy elbír a lelkem, és annyit azt teszem, amihez igazán értek, amire tehetséget kaptam, amire kiképeztek, amit megtanultam.
2: Igen, hát itt a bemutatkozásnál nem mondtam el, hogy alelnöke vagy a híres Rescue Teamnek, akik ugye törökországi földrengés idején kint voltak és segítettek. Erről is néhány gondolatot, hogyha tudnál mesélni, mivel találkoztál ott?
3: Szörnyűséggel, és a szörnyűséggel a köbön, és ezt még megszorozva százzal. Egy hatalmas katasztrófa volt, ezt a híradásokból a hallgatóink láthatták, ismerhetik. Egy 500 000 fős város tűnt el a föld színéről, mi a harmadik napon érkeztünk, a földrengést követő harmadik napon, ugye azt kell tudni, hogy ez egy 7,8-es földrengés volt, viszont 90 másodpercig tartott. Ilyen nem volt még az írott történelem során, ezért volt ez a hatalmas pusztítás. A református szeretetszolgálat kötelékébe érkeztünk ki, és gyakorlatilag hajnalban szállítottak a katasztrófa helyszínére helikopterrel, és mi azonnal bele is vetettük magunkat a munkába. Ami a legnehezebb volt itt, a sérült és az elhunytaknak a hatalmas száma, illetve az aránytalanság, ami minden katasztrófa helyzetnél megvan, hogy az ellátók és az ellátásra szorulók száma között iszonyatos különbség van, amit nagyon jó szervezettséggel, a török hatóságok előtt le a kalappal, nagyon jó szervezettséggel próbáltak orvosolni, illetve nagyon ügyes felderítő munkával. Nekünk ez volt a dolgunk elsősorban, hogy a kutyáink segítségével még élő áldozatokat, vagy még élő bajba jutottakat keressünk. Kiszámoltuk utólag, a 4 nap alatt 8 óra hosszát aludtunk összesen, tehát végig a romon voltunk, amikor csak lehetett. Ez nyilván mind a kutyákat, mind minket megviselt, és pont mikor jöttem most hozzád, akkor beszélgettem egy ismerősömmel, aki kérdezte, hogy túl vagyok-e már rajta lelkileg, és nagyon érdekes ez, ugye 18 év mentő múlttal kerültem én Törökországba, és a nyár végén, augusztus végén mondtam azt, hogy most vagyok túl a februári katasztrófán.
2: Azt mondom, de akkor gyakorlatilag mondta 18 éve mentőztél, akkor vagy most is már, vagy átléptünk esetleg már a 19. évben?
3: Még nem.
2: Még nem, még a 18 éve mentőzöl, a te lelkedet is megviselte gyakorlatilag ez a törökországi látvány.
3: Igen. Mondom, a sérültek, illetve a halottak nagy száma miatt, illetve ami a legnehezebb volt talán, az a tehetetlenség. Amikor a kutya jelzett és megtaláltuk a bajba jutottat, nagyon sok országgal dolgoztunk együtt, koreaiakkal, spanyolokkal, indonézekkel, amerikaiakkal, kanadaiakkal. Nagyon hasznos ismeret volt, amit ott egymásnak át tudtunk adni. Nagyon komoly technikai háttérrel rendelkeztek például a koreaiak. Ők ilyen 40 méterre behatolni képes endoszkópos eszközökkel jöttek, és láttunk egy olyan valószínűleg családot, egy embereket, csoportját, akik 6-8-an voltak, egy üregbe menekültek meg, és a hőkamera, illetve az endoszkópos kamera képei alapján a mentés során folyamatosan szépen hunyt ki a fény, tehát haltak meg, és a 8-ból végül is, mire odaértünk hozzájuk, már egy sem élt. Itt 40 méter, több tonna betonon kellett volna keresztül ásni magunkat. A eszközök és munkagépek voltak, de hát nyilván itt ezt nagyon okosan, nagyon körültekintően kell ezeket a gépeket használni.
0: Rövid szünet után folytatjuk beszélgetésünket Ricu Norbert mentőszakápoló, kutató mentővel, akitől megtudhatjuk, hogyan terjedt el a herbál, milyen veszélyeket jelent, látott-e már boldog herbálfogyasztót, és milyen mellékhatásokkal kell számolniuk a fogyasztóknak.

0: és még több.
1: Ennyi bevezető után nyilván látszik az, hogy mekkora tapasztalat mennyiséget gyűjtöttél így a 18 év során, és akkor a mai témánkra kanyarodva herbáról, a szintetikus drogokról fogunk beszélgetni mentős szemmel. Talán egy legegyszerűbb kérdést, te hogy látod a helyzetet mentősként? Milyen a helyzet most Magyarországon ezekkel a drogokkal kapcsolatban?
2: Érdekes. A statisztikák azok javulást mutatnak az elmúlt két évben. Még 2021-ben a mérgezéseknek a jelentős többségét, vagy jelentős, az esetek jelentős számát azt a herbál okozta. 22-23-ra ez mérséklődött, nem azt jelenti, hogy eltűnt, hanem a második, harmadik helyre került az amfetamin származékok, illetve a kanabisz háta mögé. De nem ettől veszélyes, hanem maga a szer. És hogyha megengeded, és megengedik a hallgatók, egy kis történelmi kitekintést szeretnék, hogy végülis miről beszélünk. A herbál vagy biofű, ami nagyon hangzatos név, a biót, azt szeretjük, hát az mindenben jó és egészséges. Ez egy iszonyatos nagy átverés, ez egy méreg. Csak egy hangzatos nevet adtak neki, nyilván, hogy könnyebben eladható legyen. A dílerek azzal fognak kuncsaftokat, hogy azt mondják, hogy ez laborba készült, ezt orvosok, gyógyszerészik készítik, ez kifejezetten arra van, hogy te jól érezd magad, hogy más állapotba kerülj. Ez is egy bődületes hazugság. Nyilván, amióta a föníciaiak kitalálták a pénzt, erről szól az egész. 2004-ben került Európában, és 2008-ban találkozunk először az USA-ban a herbállal, és hogy legyen egy pici aktuális része is, a 80-as években kezdték el terjeszteni. Az első ilyen hatóanyag a CP47 nevet kapta. A CP az Charles Pfizer, a Pfizer gyógyszergyár alapítója. Ő lett a névadója, az első herbál vagy herbál.
1: De egyébként van valami köze hozzá?
2: Nincsen, csak ő a névadó. Ezek szintetikus kannabinoidok, amik, és itt megint csak van egy, és szeretném eloszlatni ezt a közkeletű félreértést, az égvilágon semmi köze nincs a kannabiszhoz, ennek a szernek. Ez egy annyi talán a közös, hogy a hatása ugyanazon a receptoron, ugyanazon a kannabinoid receptorokon hat. Ennyi a közös, viszont a kannabisszal ellentétben az első-második találkozás után már fizikai függőség alakul ki, és mivel ezt említettem, a 80-as évektől kezdték, 2008 az USA debütálás, és 4 év alatt, ami a kábítószerek esetében egy nagyon-nagyon rövid idő, 4 év alatt az USA rájött, hogy itt tennem kell valamit, 2012-ben tiltó listára tették ezeket a hatóanyagokat. Na de itt ez pont erről szól, hogy mindig a laborok, a vegyészek mindig a hatóság előtt járnak. Egy ilyen hatósági tiltó eljárás a legjobb esetben is 4-5 hónap, addigra már 10 másféle molekula szerkezet van, mert hogy úgy néz ki, hogy elég, hogyha egy szén atomot megváltoztatok ebben a bonyolult kémiai rendszerben, már más a hatóanyagtartalom, és éppen ez a veszélye is, hogy a vegyészek folyamatosan fejlesztenek, de ők maguk se tudják, hogy milyen hatása lesz. Leginkább az orosz ruletre tudnám hasonlítani. Veszek valamit valakitől, és hogyha ugyanaztól az embertől veszek holnap vagy holnap után, se ugyanezt a hatást fogom elérni. Amit én mentőként tapasztaltam, az érzelmeknek vagy a hatásoknak a teljes skálája. A teljes öntudatlan, eszméletlen állapottól a teljes agitáltságig, amikor rendőri segítséget kellett kérnünk, mert egy 45 kilós 15-16 éves fiúval nem bírtunk el mi a mentőegység, sőt a rendőrök is igencsak bele kellett kapaszkodniuk, egy földöntűri erőt ad. Vannak, akik zombik lesznek tőle, vagy legalábbis a zombihoz hasonló állapotba, teljesen katatón állapotba kerülnek. Vannak, akik, és ez egy viszonylag jelentős szám, akik úgy érzik, hogy meggyulladnak, hogy leég a húsuk a csontokról. Van olyan tapasztalatom is, beszéltem függőkkel, fogyasztókkal, és már leszokottakkal is. És ez más kábítószereknél nem jellemző, a herbánál igen, 2-3 évvel a teljes tisztaságot követően, tehát mikor 2-3 éve nem fogyaszt már herbát, még mindig vannak tünetei. Azt mondja, hogy megy az utcán, és egy ember jön szembe, akiből hirtelen 3 és 4 lesz. És nem mint egy kettős látás, hanem más, teljesen más karakterek. Halucinálnak, nem létező dolgokat látnak, ismétlem, 2-3 évvel az utolsó adag elfogyasztása után.
1: Az utolsó mondatodra reflektálva, ennek fényében vajon miért próbálják ki az emberek, miért válnak függővé, mi az, ami számukra akkor, amikor ennek a tudatmódosítószernek a hatása alatt vannak, akkor ez jó nekik.
2: A Hiperkarma zenekar után szabadon, vagy őket szeretném idézni, a mindenki függ valamitől. És ez egy nagyon nagy igazság. Azt gondolom, hogy a mai kortársadalma kifejezetten a függők társadalma. Csak nézz szét a környezetedben, és a legegyszerűbb talán mobiltelefont említeni, illetve egy olyan ország polgáraiként beszélgetünk, ami a 2022-es legújabb nemzetközi statisztika alapján alkoholfüggőségben az első, az oroszokat megelőztük. A férfiak 36,9% alkoholfüggő Magyarországon, a nőknek pedig 7,2% a világ elsők vagyunk, kétes dicsőség ez nyilván. Tehát a függőségből indulnék ki, illetve az, hogy miért a herbál, egyrészt mert olcsó, és ezáltal megválogatja azt a réteget, akik használják. Jellemzően a lecsúszott rétegek, a szegregátumoknak, a társadalmilag kirekesztett csoportoknak a drogja a herbál. 5-6-700 forintért kap ebben a környezetekben egy pakkot, egy adagot az ember, amitől, és már ahogy említettem a elején, teljesen kiszámíthatatlanul, lehet, hogy 2 óra hosszáig, de lehet, hogy 4 napig leszek eszméletlen. És mondom, az orosz ruletre tudnám, azt gondolom, hogy ez itt az a vevőkör, vagy az a fogyasztói kör, akinek már a minden mindegy. Aki el akar szakadni el akar szakadni a valóságtól, és arra egy még megfizethető szert keres társú. És ez lesz a herbál. Viszont, és ebben nem gondolnak bele, és itt jön a mi felelősségünk, a társadalomnak a felelőssége, illetve nekünk, az ezzel foglalkozó szervezeteknek nagyon fontos az edukáció, a felvilágosítás. Olyan ismeretterjesztő esteket kellene alkotnunk és létrehoznunk, ahol már leszokott fogyasztók, szakemberek, akár egészségügyi középkáderek, mint én, tartanának előadást kézzel fogható és a közönség számára befogadható kommunikációs eszközökkel. Mert ha ott valaki a magas piedesztáról beszél erről, hogy a drog rossz, a drog káros, az nem fogja nem fogja visszavetni a fogyasztást. Példák kellenek, olyan emberek, akik elmondják, hogy én ezen már keresztül mentem, hallgass rám, hogy ne csináld. Tehát van egy társadalmi vetülete, amikor el akarok menekülni, és jártam én is olyan helyeken mentőápolóként is, illetve a herbál munkacsoport tagjaként is, ahol még egy picit talán fekete humorral mi is azt mondtuk a stáb tagjaival, hogy nézd, ha itt kéne élnem, lehet, hogy én is keresnék valami pótszert. Mert itt erről szól, el akarok szakadni a valóságomtól, mert az elviselhetetlen. Akkor inkább keresek valamit, ami kiüt. És itt ezek soha nem pozitívak. Ezt higgyék el nekem a hallgatók, akik látok a mentőben herbál hatás alatt lévő fiatalokat, idősebbeket is, és ők soha nem boldogok. Nem mosolyognak, és nincs eufória, hogy de szuper, hogy betéptem, hanem hallucinációk vannak, halálfélelem, és mellé fizikai tünetek. Tehát itt az, hogy heves szívdobogás érzése van, az egy dolog, de valóban okozhat szívritmus zavarokat, és amivel el tudjuk tántorítani őket, azok talán az átélt élmények, de a függő személy, amikor már kialakul a fizikai függőség, ezzel nem fog foglalkozni, neki újra kell élnie. És ez nem is a bűnődözés oldaláról megközelíthető probléma, hiszen, és ezt megint csak statisztikák, illetve mi, akik beszélünk a függőkkel, tudjuk bizonyítani, hogy az a legutolsó pont az ő félelem listájukon, hogy elkap a rendőrség, és ezért kapok majd valamilyen büntetést. Még ennél előre valóbb az is, bármilyen fura, hogy az egészségüket féltik, az egészségi állapotukat, de az is csak az utolsó előtti.
0: Hogyan változik a herbál hatásától a személyiség és a drogfogyasztó élete? Mi kell a leszokáshoz? Beismerik-e a betegek, ha herbált fogyasztottak? Mikor hívjunk mentőt, és hogyan segíthetünk, ha azt látjuk, hogy valaki rosszul van az utcán? Megtudhatják a Ricu Norbert mentőszakápolóval folytatott beszélgetésből.

0: és még több.
1: Azt kell tudnia, aki a Herbál útjára lép, hogy gyakorlatilag meg fog szakadni minden kapcsolata a társadalommal, a családot elveszíti, a barátokat elveszíti, minden addig általa ismert és szeretett dolgot, és csak rosszabb lesz. Tehát hiába hiszi azt már, hogy innen nincsen lejjebb, de rosszabb lesz, és amit én el szoktam mondani, hogy ne ettől féljenek, hogy milyen börtönbüntetést kapnak, vagy milyen szankciók lesznek, hanem az, hogy megváltoztatja. Onnantól kezdve, hogy a droghatás alá kerül és függő lesz, ő olyan, mintha eladná a személyiségét, a lelkét, marad egy test, amiben a Herbál fog pusztítani, és minden tett, amit ő véghez visz, az a Herbál lesz, és nem ő. Nagyon sok családon belüli erőszakot látunk, kifelé irányuló erőszakot is, olyanokat, akik utána az elmesélések alapján tudják, hogy ők ezt megtették. Illetve még egy dolog, ami nagyon fontos, és itt a statisztika az egy ilyen exakt dolog, nagyon sokféleképpen lehet nézni. A Herbál halálozásoknál ugye azt tekintjük, amikor valamilyen szívritmus zavar vagy szervi probléma kapcsán elhalálozik a Herbál fogyasztó. De azokat nem vizsgáljuk, amikor Herbál hatás alatt autót vezet és autóbalesetet okoz, amikor Herbál hatás alatt a Herbál olyan hallucinációkat diktál neki, hogy ugorjon ki a vonat elé, ugorjon le a hídról, legyen öngyilkos. Ők az én olvasatomban ugyanúgy a Herbál halottai, de statisztikailag nem lesznek azok.
2: És ez egy ilyen általános képlet, tehát mindig ez az eredménye, elveszíti a családot, lehullik teljesen az életről, mindig ez az eredménye, vagy van esetleg lehetőség arra, hogy valaki erről lejöjjön?
1: Szeretném azt mondani, hogy van, és nagyon-nagyon elenyésző számban van is, de ezért nagyon sokat kell tennünk még nekünk is, a többségi társadalomnak, illetve magának az egyénnek is. Csak ez egy olyan spirál, amibe ha belecsúszik, nem nincs meg a kiugrás. Tehát kell hozzá egy halálközeli élmény, egy olyan helyzet, amikor tényleg meglegyinti a halálszele, és akkor van lehetőség. Viszont így is nagyon nagy a visszaesés. Itt ugye nyilván a függőség, a függő személyiség típus kiindulva, de vannak pozitív példák, nem nagy számban, de vannak, akiknek ez sikerült.
2: Itt említetted a beszélgetés, vagy a mondataid között, hogy különböző féleképpen megyészkednek, ezeket a drogokat fejlesztik. Ez a hétköznapi gyakorlataid során, mint mentősként, ez hogyan módosul, hogy a klinikai tünetek hogyan változnak? Az első segélynyújtás hogyan változik ezzel kapcsolatban? Van-e differencia a különböző szerek hatásainak ellátásánál?
1: Igen, mindig, minden esetben a beteg állapotát kell néznünk, és az ő tüneteit kell kezelnünk. Ami jellemzően, ugye az eszméletlenségnél megvan a protokollunk, a légútbiztosítása az első, illetve a fizikális védelem. Nyilván, amikor ebbe az agitált állapotban van és agresszívvé válik, akkor őt is és a környezetet is védenünk kell. És itt jön be a nagyon nagy probléma, ugye, mivel nem tudjuk, hogy mi az, amit ő bevett, és nagyon sokszor, sőt, az esetek 100%-ában tagadnak. Nincs az, hogy hello, én rosszul lettem, mert herbáloztam, hanem kitalálnak minden féléket, valaki beletett valamit a poharába, véletlen valamit fogyasztott, tehát nyilván mindig én nem találtam még, nem találkoztam olyan drogossal a 18 év alatt, aki azt mondta, hogy én ezt akartam.
2: De ez a büntetésektől való félelem?
1: A társadalmi ellenérzés miatt, tehát ők ezt tudják, hogy ez nem jó. Tehát nekünk mindig ezt kell kezelni, és nagyon sok különböző, amit láthatnak a hallgatók és az utcán, hogy pici ásványvizes üveggel sétálnak, rengeteg vizet fogyasztanak, ez nagyon sokszor ez a meggyulladok érzés, hát próbálják magukat hűteni, nem szomjas, hanem hűteni akarja, mert úgy érzi, hogy leég a, ahogy már említettem, leég a húsa a csontjairól. Azt gondolom, hogy ez minden, csak nem pozitív élmény.
2: Igen. Hogyan kezdtek egy ilyen ellátáshoz? Tehát amikor egy esethez hívnak benneteket, akkor mi történik utána?
1: Ellátjuk a sérültet, az első, hogyha szükséges karhatalmi segítség, és ez nagyon sokszor előfordul, igen, akár a környezet okán is, akár maga a sérült állapota okán is, és betesszük a mentőautóba. és ott kezdődik a tüneti kezelés, tehát megpróbáljuk stabilizálni az ő állapotát, majd kórházba szállítjuk attól függően, hogy milyen tünetek vannak, vagy belgyógyászati sürgősségire, nagyon sokszor sérülés is előfordul, akkor nyilván a traumatológiai ambulanciára, minden egyéb esetben pedig a pszichiátriára, ahol az addiktológiai ellátás folyik.
2: Az utcán járva a hallgatók közül is bárki sokszor probléma az, hogy nem mennek oda menni, nem mennek oda segíteni. Van esetleg olyan specifikus tünet együttes, amivel esetleg találkozhat egy hallgató is, és akkor ebből már tudhatja, hogy mi a helyzet, és emiatt hívja a mentőket. Mire figyeljenek oda?
1: Picit ketté választom a választ. Igen? A kérdésedre. Az első az az, hogy azt gondolom, hogy minden esetben menjünk oda. Ez legyen a legelső. Ha csak azt nem látom, hogy egy másfél méterre szamuráj karddal hadakozik ott a delikvens. Ha azt látom, hogy fekszik padon, földön, ül, láthatólag rosszul van, akkor állampolgári kötelességem oda menni, és a tőlem elvárható, a tőlem tehető legjobb módon elsősegélyt nyújtani. Ez nagyon sokszor csak annyi, hogy megkérdezem, hogy mi történt. Ne legyen az első az, hogy mentőt hívok. Legyek készenlétbe, de kérdezzem meg, hogy mi történt. Lehet, hogy csak annyi, hogy elfáradtam, fáj a lábam, vagy nagyon sok esetben nyilván az alkohol is szerepel az okoknál. Nagyon sokan elmondják, hogy semmi, igazából csak berúgtam, egy picit pihenek. Azt én látom, ha beszél, akkor nagy valószínűséggel nincsen életveszélyes állapotban. Ha azt látom, hogy maga tehetetlenül, eszméletlenül fekszik, ami azt jelenti, hogy megrázogatom, és nem reagál rá, ne féljünk oda menni, mert tudunk segíteni. Próbáljuk meg megrázni, és ha eszméletlen, hívjunk mentőt. És onnantól kezdve az én kollégáim fognak segíteni a telefonban. Ez egy nagyon fontos dolog, és én ezt szeretném, és ezt is közvetítem mindig az elsősegélynyújtók felé, hogy nem, nincsenek egyedül. Mert a mentésirányító, a mentésvezető ott van a telefon másik végén, és segít neki, gyakorlatilag vezeti a kezét. Én el szoktam mondani pici túlzással, hogy ha az eszközök rendelkezésre állnak, és van valaki, aki a telefon végén irányítja a kezemet, én egy NASA űrállomást összeszerelek. Mert képes vagyok rá, és az elsősegély ennél sokkal egyszerűbb dolog. Lesz segítség, meg hívjunk segítséget ketten, tehát az utca emberétől. Hívjunk segítséget ketten, itt nem érvényes a matek. Nem kettőt érünk, és nem kétszer többet, hanem százszor többet. Összetesszük a tudásunkat, amiben én bizonytalan voltam, az lehet, hogy neki eszébe jut, és ketten, és egy nagyon jó összekovácsoló, vagy egy nagyon szuper élmény embereken segíteni.
0: Hamarosan folytatjuk a beszélgetést Ricu Norbert mentőszakápoló, kutató mentővel, akitől megtudhatják, miért pont a herbál okozza a legnagyobb drogfogyasztási problémákat, milyen módok lehetnek ezek megoldására a politikai döntéshozás szintjén, milyen javaslatokat tettek ezügyben a második reformkor politikai szervezet keretében, illetve hány éves korban lehet és kell elkezdeni a herbál prevenciót a gyerekeknél.

0: Sport Rádió.
1: És még több.
2: Számodra van-e valamilyen emlékezetes eset a Herbállal kapcsolatban?
3: Több is. Ami most az utóbbi időben történt, az egy 3 gyerekes anyuka, egy középkorú anyuka, 3 gyermekkel, aki teljesen, tehát ő egy hollywoodi szuperprodukcióba elmehetett volna a ilyen ördög által megszállt személynek. Teljesen kiszámíthatatlan volt, úgy hívjuk, hogy kattogott. Voltak teljesen épp, normál gondolatai, el tudta mondani az adatait, amik stimmeltek is, tehát utána visszaellenőriztük a személyes adatokat, viszont egyik pillanatról a másikra kiszámíthatatlanul kezdett viselkedni, agresszívvé vált, a szemét forgatta, a nyakát tekergette, mondom, mint egy ördög által megszállt, ilyen negatív kiflibe visszafordult, ez eltartott ez az állapot percekig, és utána visszajött belőle, és teljesen adekvát, normál módon válaszolt a kérdéseimre. Aztán ismétlődött újra ez a...
2: Értem, ez a kattogás benne gyakorlatilag, hogy ide-oda kapcsolgat az éppen aktuális tudata. Ugye, ez társadalmi probléma, egészségügyi probléma. A társadalom mennyire foglalkozik ezzel? Van esetleg olyan program, ami ebben segíthet? Ugye említette te is, hogy részese vagy egy olyan csoportnak, ami foglalkozik ezzel a herbál problémával. Hogyan látod ezt az ország tekintetében?
3: Mi a második reformkornak a herbál prevenciós munkacsoportja vagyunk. Erre említettem, hogy a munkacsoporttal jártunk. A 2018 óta foglalkozik a második reformkor a herbál kérdéssel, és most már párként is az egyik főügyünk a herbál elleni küzdelem. Viszont kormányzati szinten, tehát az országnak 2020 óta nincsen drog stratégiája. Ez nem csak a herbál, hanem az összes drogot tekintve. Úgyhogy mi ezt tűztük zászlónkra, és itt nyilván nem csak a herbálról van szó, hanem az összes szintetikus drogról, de ezt látjuk a legnagyobb problémának, pont amiatt, hogy egy nagyon kiszolgáltatott, nagyon magára hagyott réteget érint. Van egy javaslatunk, egy herbál prevenciós javaslat, ami gyakorlatilag hosszú és rövid távú javaslat. A rövid távú terveink és a rövid távú javaslatunk az, hogy minél gyorsabban, és itt rendőrségi, tehát karhatalmi segítségre van szükség, megkettőzni, megtöbbszörözni a karhatalmi jelenlétet azokban a helyszíneken, ahol tudjuk, hogy ez hatalmas problémát jelent. Legyen egy elrettentő ereje a rendőrségi jelenlétnek, illetve javasoltuk, sőt mondhatnám, hogy követeljük egy drog osztagnak, hogyha legyen ilyen hollywoodi hasonlat, a fölállítását, ami országos lefedettséggel kifejezetten ezeknek a terjesztői hálózatoknak a felszámolásával foglalkozik.
2: Ez fontos hangsúlyozni, hogy a terjesztői hálózat, tehát nem az
3: ez áldozat, az alapja, nem, ez az alapja. Én azt gondolom, hogy az áldozatnak megvan a saját maga problémája, viszont itt is megvan a kriminalisztikai jelentősége, hiszen ahhoz, hogy ezt az 500 vagy 1000 forintos drogot megszerezze a napi adagját, ahhoz ő bűnözni fog. És ezek a környezetükben élő embereknek iszonyatos probléma. Ezek kis besúrarásos tolvajlások, utcai rablások, amik lehet, hogy nem is kerülnek a hallgatók látókörébe. Erről nem szól minden nap a híradó, de azoknak az embereknek a mindennapjait megkeseríti. Tehát ilyen vonatkozása is van. Ez a rövid táv. Nagyon fontos lenne egy olyan nyomozócsoportot fölállítani, és most én az aktuál politikát ismerve hallottam egy ilyen kezdeményezést, hogy föláll az ORFK-nál egy országos lefedettségű, ilyen kiberbűnözés elleni csoport. Én nagyon szeretném, hogyha ez kiterjedne a herbál hálózatokra is, ugyanis, csak ötleteket nem akarok adni, a mai nap is bárki gyakorlatilag 3 kattintással az interneten keresztül hozzáfér. Nem klasszik dílerek vannak, akik kapucniba bújva állnak az utcasarkon és megkérdezik. Igen. Nem. 3 kattintás és sajnos hozzáférhető, hozza a futár, hozza a posta, 1-2 napon belül a fogyasztó kezében van, vagy a kezében lehet, úgy, hogy itt nincsen használati utasítás. Itt nem mondják el, hogy haló, vigyázz, ez és ez történhet, itt ugye profitorientáltságról van szó. Ez a rövid távú javaslatunk, a hosszú távú, pedig társadalmi, gyakorlatilag folyamatos edukációra lenne szükség, amit mi szeretnénk ezeken a kiemelt területeken létrehozni ambulanciákat, drogambulanciát, ahol lenne addiktológiai szakember, lenne egészségügyi szakember. Én például javasoltam a most átalakult háziorvosi ügyeleti szolgálathoz kapcsolni ezeket ezeken a területeken, ahol lehetne azonnal ellátást is végezni, ha sérülés van, ha bármilyen szervi probléma van, de ezen túlmenően szeretnénk, hogyha ezek közösségi térként szerepelnének, ahova be tud menni, meg tud hallgatni előadásokat, ismeretterjesztést, és egy közösséget alkotni, mutatni új utat, új alternatívát. Mert azt látjuk, hogy ők beleszürkülnek, beszűkül a tudatuk ebben a helyzetben, és azt gondolják, hogy nincs a szegregátumon, az utcámon, a városrészemen kívüli világ. Miközben van, tehát 1000 helyre el lehetne menni dolgozni, van munkalehetőség. És azt gondoljuk, hogy az ismeretterjesztés, a pozitív példáknak a mutatása, a munkalehetőség és az életutaknak a segítése, de ez csak együttműködve és hosszú távon működik.
2: Milyen időskorban érdemes elkezdeni a prevenciót? Ezekre a veszélyekre való figyelemfelhívást?
3: Ha picit kikanyarodok a kérdésből, de fogok válaszolni. Igen. Egy pár évvel ezelőtt, és ez legyen mondjuk 10 évvel ezelőtt, egy iskolába kértek fel szexuális felvilágosító előadást tartani 12 éves gyerekeknek. Én magam is apa vagyok, van egy 23 éves fiam, egy 14 éves lányom és egy 17 hónapos kislányom.
2: Gratulálok.
3: Köszönöm. Úgyhogy ők is motiválnak ebben, én szeretném, ha ők olyan világban nőnének fel, ahol ez nem mindennapi probléma. És visszatérve a szexuális felvilágosításra, a 12 éves gyerekeknél már azt láttam, hogy elkéstünk. A jelentős részénél láttam a tekintetükön, a mimikájukon, hogy elkéstünk. Azt gondolom, hogy ugyanez a helyzet a herbál és drogprevencióval is. Tudunk 12 éves fogyasztókról is. Úgyhogy ezt korábban el kell kezdenünk. Ez egy hatalmas munka. Tehát ezt mi látjuk, és azt is tudjuk, hogy nem fog működni máról holnapra. Már az óvodában el kell kezdeni azt a edukációt, hogy mutassak más lehetőségeket. Hogy azt, amit én otthonról hozok, mert az esetek többségében a szülő a minta, próbáljak más konfliktus kezelési módokat találni. Ne az legyen az első, hogyha akadályba ütköztem, akkor nyúljak valami pótszerhez. Hanem tanuljak, képezzem magam, és nyílik lehetőség, 1000 lehetőségem nyílik, amerre el tudok indulni, ahelyett, hogy a herbához vagy más drogokhoz fordulnék.
2: Ez egy őrült célmalomharc.
3: Az, és mi beszélgettük a második reformkor herbál munkacsoportján belül a srácokkal, a fiúkkal, hogyha 3-5 embert megmentünk, akkor már győztünk. Ugye mi a mentőknél használjuk ezt a kifejezést, vagy ezt a szállóigét, hogy aki egy életet megment, az az egész világot menti meg. Mi ugyanígy gondolkodunk a herbál prevenció kapcsán, és nincsenek illúzióink, de azt gondolom, hogy összefogott társadalmi közös minimumok fölállításával működhet.
2: Legyen ez a zárszó, és köszönöm szépen még egyszer, hogy elfogadta meghívásunkat, és köszönöm, hogy itt voltál velünk a stúdióban.
3: Köszönöm szépen. Szervusz.

0: és még több.
1: Ricu Norbert mentőszakápoló kutatómentővel hallhattak egy beszélgetést. Az interjú elérhető a Körös Hírcentrum internetes oldalán, ahol bármikor meghallgatható. Köszönöm a figyelmüket, további kellemes rádiózást kívánok!
2: A Körös Hírcentrum hírei.
3: Köszöntöm Önöket, én Sipos Marianna vagyok, és jöjjenek a Körös Hírcentrum hírei. Magyarországon naponta több százezer köbméter ivóvíz vészel az előregedett vízhálózatok miatt, ezért 51 milliárd forintos fejlesztési program indul a vízveszteség csökkentésére. A keretre önkormányzatok és víziközműszolgáltatók pályázhatnak a tábleolvasás, a nyomásmenedzsment és az automatizált üzemeltetés bevezetésére. Gajdos László élő környezetért felelős miniszter hangsúlyozta, hogy a források jelentős része a leghátrányosabb helyzetű térségekbe érkezik. A beruházások célja a hálózatok megújításán keresztül a települések ivóvízellátásának hosszú távú biztonsága. Létrejött az óvodai szakmai egyeztető fórum az óvodai nevelés legfontosabb kérdéseinek áttekintésére. Lannert Judit oktatási miniszter bejelentése szerint a testület célja, hogy a döntések a szakemberek gyakorlati tapasztalataira és a rendszeres párbeszédre épüljenek. A három havonta ülésező fórum a rugalmas tankötelezettségtől a digitális adminisztráción át az extrém időjárási helyzetek kezeléséig vizsgálja a szabályozás fejlesztési lehetőségeit. A kormányzati kezdeményezés a mindennapi oktatási tapasztalatok becsatornázásával kívánja hatékonyabbá tenni az óvodai rendszert. A kormány törvénymódosítással szigorítaná a megkülönböztető jelzések használatát a visszaélések kiszűrése érdekében. A jogszabály tervezet szerint a jövőben a védett személyek közül már csak a miniszterelnök, a belügyminiszter és a külügyminiszter utazhat kék lámpát használó szolgálati gépjárműben. A szigorítás a mentők, tűzoltók és rendőrök munkáját nem érinti, mint ahogy a sürgős hibaelhárítást végző járművek jogait sem. Pető Attila közlekedési szakoktató hangsúlyozta, hogy a KRESZ alapvető szabályai nem változnak, a szirénázó autóknak továbbra is minden esetben elsőbséget kell biztosítani. További hírekért keressék fel a Körös Hírcentrum weboldalát.
2: A Körös Hírcentrum híreit hallották.

0: Rádió.
1: Jó reggelt kívánok, 6 óra után járunk, kellemes ébredezést, friss kávékortyolgatást kívánok mindenkinek a hét középső munkanapján. Szerdára virrattunk sok jó zenével, és most még többel pedig igyekszem hozzájárulni a mai jókedvhez.

0: reggelt kívánok! Ez bizony a Start Rádió, mi sok zenét, és most még többet játszunk. Már augusztus 12-e van, a szerda. Ma ünnepelnek a névnaposok közül a Klárák, de mellettük még a Hildák, a Larinák és a Hilláriuszok is köszönhetők.
1: Sok a szere!
2: Start Rádió!
1: És még több!

Jó reggelt kívánok, itt a Start Rádió, augusztus 12-e van a Klárák névnapja, nézzük a szülinaposokat is. Erwin Schrödinger, Nobel-díjas osztrák fizikus, a kvantummechanika egyik atya, ezen a napon született, mint ahogy Soros György, magyar származású amerikai üzletember is, és David Jacobs, amerikai televíziós forgatókönyvíró, akinek például a Dallas sorozatot is köszönhetjük.

0: reggel is tart. Music Latte. Music Latte. Finoman ébreszt. Finoman ébreszt. Start Rádió. Start Rádió.
1: Köszönöm, hogy együtt kezdjük a mai napot is. A hét középső munkanapján a Start Rádió szól. Sok zenével és persze most még többel. Ilyenkor a legtöbb esetben már belevetjük magunkat a munkahelyi feladatokba, és elkezdjük átérezni a ritmust, amivel ez ezzel jár. Hát azért bízom benne, hogy lesz ma is lehetőség majd még a kikapcsolódásra. Például útközben a munkahelyre, hiszen sok jó zenét játszunk, és most még többet Csabán a Starton.

0: Körös Hírcentrum hírei.
1: Köszöntöm Önöket, én Sipos Marianna vagyok, és jöjjenek a Körös Hírcentrum hírei. Újra termel a paksi atomerőmű második blokkjának hármas turbinája, miután a Duna vízszintje 19 cm-re emelkedett az egy héttel ezelőtti mélypontjához képest. A kedvező vízállásnak köszönhetően megkezdődhetett az egységes visszakapcsolása a hálózatra. A miniszterelnök napi rendelőti felszólalásában kiemelte, hogy a lakossági és intézményi összefogás hatására 10%-kal csökkent az országos energiafogyasztás. Hűtlen kezelés és költségvetési csalás gyanúja miatt feljelentést tett a Tudományos és Technológiai Minisztérium a Gondosóra program ügyében. A parlamenti bejelentéssel egyidejűleg azonnali hatállyal felmentették a projektet lebonyolító kormányzati szolgáltató központ ügyvezetőjét, Juhász Rolandot. A büntetőeljárás kezdeményezésével párhuzamosan a társaság vezetésének több más tagját is felállították pozíciójából. Kábítószerbirtoklás miatt indított nyomozást a budapesti rendőr főkapitányság, miután a gyanú szerint több embert is bedrogozhattak a Sebestyén Balázs szombati DJ showján a Sziget Fesztiválon. A rendőrség már több tanút kihallgatott az ügyben, a szervezők elítélték a történteket és teljes együttműködést ígértek a hatóságoknak, miközben az országos mentőszolgálat is vizsgálatot indított a kiérkező mentők állítólagos lekezelő magatartása miatt. A Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete alapvetően támogatja az alsó tagozat gyermekközpontú megújítását célzó 14 pontos javaslatcsomagot. A szervezet ügyvívője szerint ugyanakkor a jó célok eléréséhez elengedhetetlen a megfelelő feltételek biztosítása, így minden plusz feladathoz plusz időt és plusz forrást kell rendelni. A Kókainé Lányi Marietta közoktatásért felelős államtitkár által benyújtott Legyen élmény a tanulás című koncepció célja, hogy a tanítás élmény szerűbbé váljon és jobban igazodjon a kis diákok életkori sajátosságaihoz.
0: A Körös Hírcentrum híreit hallották.

0: után járunk, itt vagyunk a hét középső munkanapján, amikor a Start Rádiót hallgatja, sok zenével és most még többel. Hamarosan nézzük a mai nap jelentős történelmi évfordulóit, de nagyon sok érdekes információra kitekintünk még, ezek mellett pedig rengeteg jó dalt játszunk ma is.
1: Sokat nem, sokat nem.

0: Hét.
1: Sok a szene.
2: Sok a szene, és még több.
3: Start Rádió.
4: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Reklám.
5: Csapjon le a bomba jó árakra a Domexben. Padlószőnyegek már 2690 forinttól, műfűek pedig 2990 forint négyzetméter ártól kaphatók. Laminált padlók, PVC padlók, darabszőnyegek, valamint gyapjúszőnyegek hatalmas választékban készletről megvásárolhatók a Domexben. Domex, Békés Csaba, Szerdahelyi utca 20, Avilia udvarban. Telefon 66 443 494. Domex, csapjon le a bomba jó árakra.

0: az Ágyfa Kft. A szeglemezes és hagyományos tetők specialistája. Részletek ágyfa.hu. Tetőt készítünk az álmoknak.
1: Tudtad? A Stoburger és pizza nem zárt be, csak megújult. Mostantól Bárka néven várnak rád a Gőzmalom téren, a Malommal szemben horgonyzó hajón. Ugyanaz a minőség, ugyanaz a hely, még jobb csomagolásban. Kézműves burgerek, lassan keresztett, ropogós pizzák, frissítő koktélok, finom alkoholos és alkoholmentes italok, könnyű saláták és bőséges tálak. Minden, amire egy igazi gasztronómiai élményhez szükséged van. Yeah! Ülj le a fedélzeten, vagy rendelj otthonról. Házhozszállítás www.stoppizza.hu vagy hívj minket telefonon. Bárka! Bárka! Ugyanaz a csapat, ugyanaz a minőség, új név, új kaland. Gyere, kösd ki nálunk!
2: Legyen szó mikrohullámú vagy optikai kábeles hálózatról, az InternetXL búcsút inthetsz a szakadozó internet kapcsolatnak. Válts most az InternetX internet szolgáltatására és tapasztald meg a sebességet. További információért érdeklődj a 66-333-333-as számon, vagy látogass el a Békés Csaba Jókai út 23/7 szám alatti ügyfélszolgálatunkra. InternetX, a helyi internet szolgáltató.
3: Hogy miért szeretem a Csabai strandot? Hát a szauna után a merülő medence valami csoda. Úristen, totális felfrissülés.
4: Árpád fürdő. Több mint 100 éve Békés Csaba szívében.

0: kívánok, ez itt a Start Rádió, mi sok zenét, és most még többet játszunk a hét középső munkanapján is. Melegből ma is lesz bőven, nem lesznek ritkek a 35-36 fokok sem, szóval kitartást kívánok.
1: Reggeli Start, Music Latte, Start Rádió.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: A programajánló támogatója a Fairplay Plus divatáruház. Divat 1200 négyzetméteren.
2: Körös Hírcentrum.
0: Programajánló.
3: Az Apokalipszis bibliai jövendőlések Dürertől Kondor Béláig című kiállítás szeptember 13-áig látható a Szép Művészeti Múzeumban. A tárlat az Új Szövetség utolsó könyvének, János jelenéseinek látomásos szövegét idézi meg, bemutatva, hogyan inspirálta az a képzőművészetet a középkortól napjainkig. Eltűnt szigeteink dinoszauruszai. Kiállítás a Munkács Mihály Múzeumban az október 31-ig látogatható tárlat a Kárpát-medence késő krétakori, különlegesen kistestű dinoszauruszait mutatja be interaktív elemekkel, VR szemüvegekkel és tudományos rekonstrukciókkal. A programokhoz jó szórakozást!
0: Támogatta a Fairplay Plus divatáruház. Divat 1200 négyzetméteren. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Sok a szene.
4: Start Rádió.
0: És még több.

0: Jó reggelt kívánok, Békés Csabán a Start Rádió szól, sok zenével és most még többel. Augusztus 12-e van. 1908-ban ezen a napon készült el az első Ford T-modell. 1945-ben ezen a napon alakult meg a Magyar Újságírók Szövetsége. 1883-ban pedig sajnos elpusztult az utolsó kvagga, ami egy ilyen lóféle állat volt. A faj újjáélesztésére tett kísérletek adták a Jurassic Park film ötletét.
1: Reggeli Start, Music Latte, Start Rádió.

0: Start Rádió.
1: Jó reggelt, itt a Start Rádió, a hét középső munkanapját is együtt indíthatjuk. És hát annak a munkaidejét is, hiszen perceken belül 8 óra. Nagyon sokan ott vannak már a melóhelyen, kitartást kívánok. A következő órában jelentkezem rengeteg hasznos információval, érdekességgel, úgyhogy mindenképp érdemes Csabán a Startot hallgatni.

0: 8 óra, jó reggelt kívánok, ez bizony a Start Rádió, ma is sok zenével és most még többel, rengeteg hasznos információval, úgyhogy érdemes a Starttal maradni.
1: Sok a zene?
2: Start Rádió.
1: És még több.

0: Hamburger és pizza nem zárt be, csak megújult. Mostantól Bárka néven várnak rád a Gőzmalom téren, a malommal szemben horgonyzó hajón. Ugyanaz a minőség, ugyanaz a hely, még jobb csomagolásban. Kézműves burgerek, lassan keresztett, ropogós pizzák, frissítő koktélok, finom alkoholos és alkoholmentes italok, könnyű saláták és bőséges tálak. Minden, amire egy igazi gasztronómiai élményhez szükséged van. Gyere, ülj le a fedélzeten, vagy rendelj otthonról. Házhozszállítás www.stoppizza.hu vagy hívj minket telefonon. Bárka. Bárka. Ugyanaz a csapat, ugyanaz a minőség, új név, új kaland. Gyere, kösd ki nálunk.
1: Vállalkozások, figyelem! Elérhetővé vált az Internetix szupergyors optikai internetszolgáltatása Békés Csabán a Csorvási úton. Így már itt is rendelhető kábeles szolgáltatásunk. Ha még nem érdeklődtél, hívd ügyfélszolgálatunkat a 66 333 333-as telefonszámon. Internetix, a minőségi választás.
2: Vagy miért szeretem a Csabai strandot? Mert a gyógyvízzel valami csodálatos. Itt is szoktuk megbeszélni a barátnőkkel a legfontosabbakat minden héten.
3: Árpád fürdő. Több mint 100 éve Békés Csaba szívében.
4: Reklámot hallottak.

0: reggelt itt a Start Rádió. Beszélgessünk a hőgutáról. Egyik fő kiváltó oka a folyadékhiány, hiszen ilyenkor a szervezet nem tudja megfelelően szabályozni a testhőt. Ígyunk óránként kisebb mennyiséget, még akkor is, ha nem érezzük magunkat szomjasnak. Sport vagy fizikai aktivitás esetén izotóniás italokkal is pótoljuk az elveszett ásványi anyagokat. A világos vizelet a jó hidratáltság jele, ellenben a sötét az azt jelenti, hogy ígyunk többet. A nyári időszakban, amikor meleg van, kerülni kellene a koffein és az alkoholt, mert fokozzák a kiszáradást. Mindjárt jövök még érdekes tippekkel.
1: Reggeli Start. Music Latte. Music Latte. Finoman ébreszt. Start Rádió.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: A programajánló támogatója a Digbuild Kft. A tiszta megoldás.
2: Körös Hírcentrum.
0: Programajánló.
3: Az Apokalipszis bibliai jövendőlések Dürertől Kondor Béláig című kiállítás szeptember 13-áig látható a Szép Művészeti Múzeumban. A tárlat az Új Szövetség utolsó könyvének, János jelenéseinek látomásos szövegét idézi meg, bemutatva, hogyan inspirálta az a képzőművészetet a középkortól napjainkig. Eltűnt szigeteink dinoszauruszai. Kiállítás a Munkács Mihály Múzeumban az október 31-ig látogatható tárlat a Kárpát-medence késő krétakori, különlegesen kistestű dinoszauruszait mutatja be interaktív elemekkel, VR szemüvegekkel és tudományos rekonstrukciókkal. A programokhoz jó szórakozást!
1: A programajánlót támogatta a Digbuild Kft. A tiszta megoldás.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Sok a szerep.

0: Itt a Start Rádió. Jó reggelt kívánok, a hőgutáról beszélgetünk ebben az órában. A test hűtése nem csak árnyékban tartózkodással történik. Használjunk hidegvizes kendőt, csukló, bokahűtést, arcpermetet, vagy zuhanyozzunk langyos vízben, amikor csak lehet. A ventilátor és párologtatás kombinálása is hatékony. Például egy vizes törölközőt tegyünk a ventilátor elé. Ezek a módszerek hatékonyan csökkentik a testhőmérsékletünket, és csökkentik a hőguta kialakulásának kockázatát.
1: Sok a szere?
2: Start Rádió.
1: És még több.

0: Start Rádió.
1: A Start Rádióval indul a hét, középső munkanapja is. Jó reggelt és jó rádiózást kívánok! A munkaidő hátralévő részében is itt lesznek kollégáim, és persze rengeteg jó zene, én viszont ezzel már köszönöm szépen a figyelmet. Holnap reggel 6 órától találkozhatunk ismét.

0: Start Rádió.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Csapjon le a bombajó árakra a Domexben. Padlószőnyegek már 2690 forinttól, műfűek pedig 2990 forint négyzetméter ártól kaphatók. Laminált padlók, PVC padlók, darabszőnyegek, valamint gyapjúszőnyegek hatalmas választékban készletről megvásárolhatók a Domexben. Domex, Békés Csaba, Szerdahelyi utca 20, Avilia udvarban. Telefon 66 443 494. Domex, csapjon le a bombajó árakra.
4: Az Ácsfa Kft. A szeglemezes és hagyományos tetők specialistája. Részletek ácsfa.hu. Tetőt készítünk az álmoknak.
5: Tudtad? Tudtad? A Stoburger és pizza nem zárt be, csak megújult. Mostantól Bárka néven várnak rád a Gőzmalom téren, a Malommal szemben horgonyzó hajón. Ugyanaz a minőség, ugyanaz a hely, még jobb csomagolásban. Kézműves burgerek, lassan keresztett, ropogós pizzák, frissítő koktélok, finom alkoholos és alkoholmentes italok, könnyű saláták és bőséges tálak. Minden, amire egy igazi gasztronómiai élményhez szükséged van. Gyere el! Ülj le a fedélzeten, vagy rendelj otthonról. Házhozszállítás www.stoppizza.hu vagy hívj minket telefonon. Bárka! Bárka! Ugyanaz a csapat, ugyanaz a minőség, új név, új kaland. Gyere, kösd ki nálunk!
6: Megbízható internet szolgáltatót keres. Alföld.net. Internet pont neked. Békés megye több mint 30 településén és külterületeken is. www.alföld.net. 66 520 600.
7: Miben mesterkednek ma az állatorvosok Békés Csabán? A kedvenc mesterállatkórházban, a lencsési buszfordulónál a Mester utcában. Digitális röntgen, ultrahang, endoszkópos vizsgálatok, labor, EKG. Kedvenc állatok sebészeti, szülészeti, belgyógyászati ellátása. Nyitvatartás hétköznapokon 9-től 18 óráig, hétvégén és ünnepnapokon telefonos egyeztetéssel. Telefon 642-002 0630-98-55-798. Kedvenc mesterállatkórház Békés Csaba, Mester utca 7. Mesteri lett.
8: Miért szeretem a Csabai strandot? Mert minden közel van egymáshoz. A szauna, a büfé, az uszoda. Nem kell sokat gyalogolni.
9: Árpád fürdő. Több mint 100 éve Békés Csaba szívében.
1: Reklámot hallottak. Sok a szere?
0: Start rá.

rien. Je ne pourrai plus jamais me toucher. Qui l'a dit ?

0: Rádió.
1: Hú, de laza!
2: Sok zene és még több a Start Rádión, a napi laza indul, üdv a fedélzeten, hozom is a jó zenéket és az érdekességeket a nagyvilágból, rádiózzunk együtt!

0: A Stobburger és pizza nem zárt be, csak megújult. Mostantól Bárka néven várnak rád a Gőzmalom téren, a malommal szemben horgonyzó hajón. Ugyanaz a minőség, ugyanaz a hely, még jobb csomagolásban. Kézműves burgerek, lassan keresztett, ropogós pizzák, frissítő koktélok, finom alkoholos és alkoholmentes italok, könnyű saláták és bőséges tálak. Minden, amire egy igazi gasztronómiai élményhez szükséged van. Gyere el! Ülj le a fedélzeten, vagy rendelj otthonról. Házhozszállítás www.stoppizza.hu vagy hívj minket telefonon. Bárka! Bárka! Ugyanaz a csapat, ugyanaz a minőség, új név, új kaland. Gyere, kösd ki nálunk!
1: Csapjon le a bomba jó árakra a Domexben! Padlószőnyegek már 2690 forinttól, műfűek pedig 2990 forint négyzetméter ártól kaphatók. Laminált padlók, PVC padlók, darabszőnyegek, valamint gyapjúszőnyegek hatalmas választékban készletről megvásárolhatók a Domexben. Domex, Békés Csaba, Szerdahelyi utca 20, Avilia udvarban. Telefon 66 443 494. Domex, csapjon le a bomba jó árakra!
2: Az isteni gondviselés gyógyszertára teljes körű szolgáltatással, Bioderma és Úriás termékek forgalmazásával, parkolási lehetőséggel és tanácsadással várja a gyógyulni vágyókat. Isteni gondviselés gyógyszertára, a hagyományos patika, Békés Csaba, a Deák utca 5, a Református templomnál. Isteni gondviselés gyógyszertára, a Deák utcai patika.
3: Miért szeretem a Csabai strandot? Mert nagyon ki van találva. Mindenből annyi és pont úgy, ahogy kell.
4: Árpád fürdő. Több mint 100 éve Békés Csaba szívében.

0: Nyári laza. Vedd könnyedén.
1: Start Rádió.
2: Start Rádió.
0: Hú, de laza.
2: Sok zene és még több a Start Rádión a napi laza szólítva. Néhány érdekesség a kalendáriumunkból. Például 1945 mai napján alakult meg a Magyar Újságírók Szövetsége. 1980 pedig a mai napon készült el az első Ford T-modell. Igazi történelmi feljegyzések ezek. Ezek voltak a mai nap érdekesebb dolgai.

0: Sok zene és még több a Start Rádión a Napilaza szól. A lassan az első óránk végéhez érünk, de itt vagyok, egészen délig hozom a jó zenéket. Ne feledkezzünk el ma sem a névnaposokról, a Klárákat illő ma köszönteni nekik nagyon boldog névnapot, én pedig hozom a jó dalokat a folytatásban is.
1: Sok a zene, és még több.
2: Start Rádió.

0: Sok zene és még több a Start Rádión a napilaza szól. Ebben az órában hozok néhány gondolatot az egészségünkkel kapcsolatban, az egészségmegőrzés témánkban, és természetesen itt van velünk rengeteg jó dal a meló mellé.
1: Napilaza! Vedd könnyedén!
2: Start Rádió!
1: Hú, de laza!

0: sok zene és még több a Start Rádión, a napilaza szól. Itt van néhány gondolat az egészségmegőrzés jegyében, a házi patikánkat töltjük fel ma is. Utazáshoz mindig fontos összekészítenünk egy kisebb gyógyszercsomagot. Végig kell gondolnunk, hová utazunk, hiszen ez alapján állíthatjuk össze a megfelelő utazópatikát. Fontos, hogy legyen kéznél mindig gyógyszer, meg fázásos tünetekre, akár egy orspré vagy köhögés csillapító, de egy általános láz és fájdalom csillapító is. Fontos része lehet a készletnek. Apróbb sérülésekhez csomagoljunk kötszert, sebtapaszt és bőrfertőtlenítőt, a gyomorrontás elkerülés érdekében pedig akár már itthon elkezdhetünk probiotikumot szedni, de hányás csillapítóhoz utazásra is mindenféleképpen legyen nálunk, és az allergiás dolgokra is gondoljunk, jó egészséget!
1: Start Rádió.
2: Hú, de laza!

Sok zene és még több a Start Rádión a Napilaza szól. Ennek értünk ma a végéhez. Köszönöm, hogy együtt rádiózhattunk az elmúlt 2 órában. Holnap is jövök persze. További szép napot kívánok, és minden jót! Sokat lenne? Sokat lenne.

0: Csabai Híradó, a Start Rádió minden nap délben jelentkező hírműsora.
1: Önök a Start Rádió minden nap jelentkező hírműsorát, a Csabai Híradót hallják. Köszönti Önöket a hírszerkesztő Csőszi Viktor. 2026. augusztus 12-e szerda déli 12 óra van. Szent István napi előzetes és jubileumi év a Lencsésin. Felborult autó gyors rendőri segítséggel a Bartók Béla úti balesetnél. Új plébános érkezett a belvárosi katolikus templomba. Különleges színházi hónap a Jókai Színházban. Már is mondom a részleteket. Augusztus 15-én tartja idei Szent István napi előzetesét a Lencsési Közösségi Ház, ahol a szervezők olyan programot állítottak össze, amely minden korosztály számára kínál kikapcsolódást. Takács Péter intézményvezető elmondta, hogy a rendezvény az államalapítás ünnepéhez kapcsolódik, és a lakótelepen élőknek szeretnének közösségi élményt nyújtani. A Közösségi Ház idén ünnepli fennállásának 35. évfordulóját, amelyhez ősszel egy 35 eseményből álló jubileumi sorozat kapcsolódik majd. A vezető szerint ennek előfutára lesz a mostani augusztus 15-i nagyszabású program. Felidézte, hogy 1992 óta a pandémiás évek kivételével minden esztendőben megrendezték a Szent István napi előzetest, így az idei már a 33. alkalom lesz. Hangsúlyozta, hogy bár korábban országosan ismert előadók is felléptek náluk, az egyre szűkösebb anyagi lehetőségek miatt idén főként helyi művészek adják a program gerincét. A rendezvény ezúttal is a Csorvási Fúvós Zenekar és Mazsorett csoport felvonulásával indul. A lencsési közösségi ház melletti téren Sós Emőke székely népmeséket mond, felép a Feed Dance Center, majd Kéri György Skóddudán Szőke Maja, Anna pedig zongorán ad műsort. Az est kiemelt programja a Máté Péter est, amelyen Bauer Barbara, Ramasz András, Vozzárem Krisztián és Kemény Gitárklub lép a színpadra. A rendezvényt a Salamon család látványos LED és tűzsója, valamint a Supamono koncertje zárja. Takács Péter úgy fogalmazott, szeretettel várnak mindenkit, és arra biztatja a lakótelep közösségét, hogy ünnepelje együtt. A hétfői délelőttben nagy erejű ütközés rázta meg Békés Csaba egyik forgalmas csomópontját. A Bartók Béla út és a Tulipán, valamint Gálik utcák kereszteződésében 4 személyautó csapódott egymásnak, az egyik jármű felborult. A helyszínre érkező rendőrök azonnal felmérték, hogy komoly baj történt, és az egyik sérült, egy idősasszony erősen vérzett. A sérült ellátását Rácz Mercedes Ilona rendőrőrmester, a Békés Csabai rendőrkapitányság közrendvédelmi osztályának munkatársa kezdte meg. A rendőrnő korábban poliszmedik képzésen saját nyitotta el az első segélynyújtás legfontosabb fogásait, és ezúttal minden tudására szükség volt. A sebet a helyszínen lefertőtlenítette, bekötözte és stabilizálta az asszony állapotát. Mire az országos mentőszolgálat munkáját

visszatért abba a városba, ahol 2005-ben bemutatta első szent miséjét. Szent beszédében arra hívta fel a figyelmet, hogy Krisztus ma is jelen van közöttünk. Megtalálhatjuk őt az Eucharisztiában és szenvedő emberekben, akiknek segítséget nyújthatunk. Czang Gábor atya 1980-ban született Aradon, teológiai tanulmányait 1998 és 2005 között Szegeden végezte. Békés Csaba előtt Gyuma Endrődön, a Szent Imre templomban szolgálta a híveket. Endrődi búcsúbeszédében kiemelte, hogy a 14 év alatt kialakult kapcsolatok egy áthelyezéssel nem szakadnak meg, és továbbra is fontos számára a közösség, amelyet eddig szolgált.

0: Különleges színházi előadások várják a Békés Csabai közönséget, a Békés Megyei Könyvtár, a Bamberg Deep Heart Deep Soul Irodalmi Társaság és a Békés Csabai Jókai Színház együttműködésének köszönhetően. A részleteket kedden délelőtt sajtótájékoztatón ismertették. Juhász Zoltán, a Megyei Könyvtár igazgatója elmondta, hogy immár 3 éve dolgoznak együtt az Irodalmi Társasággal, és 2024 óta közösen szerveznek színházi produkciókat. Hangsúlyozta, hogy az együttműködés célja olyan előadók és társulatok bemutatása Békéscsabán, akik helyben kevésbé ismertek, ugyanakkor országosan, különösen a fővárosban már nagy népszerűségnek örvendenek. Ilyen a Dante közösségi alkotótér is, amelynek művészei visszatérő vendégek a városban. Augusztusban 2 hangulatában és stílusában is eltérő előadás érkezik a Jókai Színházba. 14-én Kondákor Zsófia és Jászberényi Gábor szereplésével láthatja a közönség Tallér Edina 1 perccel tovább játék a szerelemmel egy felvonásban című darabját, amely egy párkapcsolati válság lelki folyamatait mutatja be. 29-én Hegyi Barbara történetek a konyhámból, avagy Barbara Stand-up című előadása érkezik. A produkció az élet szomorú és vidám pillanatait idézi fel sok humorral, személyes történettel, így egy igazán könnyed szórakoztató estére számíthat a közönség. Mánszky Mihály, az Irodalmi Társaság vezetője úgy fogalmazott, hogy minden korosztálynak ajánlja a színházat, mert a színpadi élmények életre szóló emléket adnak. Mint mondta, az előadások kiváló lehetőséget teremtenek arra, hogy új élményekkel gazdagodjanak a nézők. A produkciókat ezúttal is úgynevezett művész simogató követi, ahol a nézők személyesen találkozhatnak az előadókkal. A színházi sorozat a nyár végével sem ér véget. Szeptemberben a Nő, ha elmúlt 40, októberben pedig ennek férfi változata, a Férfi, ha elmúlt 40 érkezik Békéscsabára. A szervezők novemberre és decemberre is további előadásokkal készülnek. A Szigligeti utcai bölcsödében egyre több kisgyermek szorul korai fejlesztésre. Erről számolt be Fülöp Csaba békés csabai önkormányzati képviselő, miután egyeztetett Vici Anné Vince Mónikával, az intézmény vezetőjével. Fontosnak tartják, hogy a foglalkozások a gyermekek megszokott biztonságos környezetében valósuljanak meg. A képviselő saját felajánlásával segítette a fejlesztőszoba felszerelését. A pedagógiai szakszolgálat listája alapján beszerezték a hiányzó mozgás és készségfejlesztő eszközöket. Emellett Fülöp Csaba képviselői keretéből közel 60 ezer forintot biztosított további fejlesztő eszközök vásárlására. Közösségi oldalán azt is jelezte, hogy egyeztettek a bölcsőde épületének udvarának felújítási, karbantartási feladatairól, amelyek a következő időszakban válhatnak aktuálissá. A Magyar Falu Program idei 2 pályázati felhívására révén csaknem 540 millió forint támogatás jut Békés megyébe, derül ki a program honlapján közzétett listából. A felhívások utak, járdák és önkormányzati ingatlanok fejlesztésére adtak lehetőséget az 5000 fő alatti településeknek. Almáskamarás, Békés-Szentandrás, Dombiratos, Nagykamarás és Végegyháza mindkét pályázaton eredményesen szerepelt. A legnagyobb nyertes Nagykamarás lett, ahova több mint 116 millió forint érkezik. Végegyháza támogatása 90 millió forint, Békés-Szentandrásé csak nem 50 millió forint. A listán szerepel még Újszalonta, Bucsa, Geszt, Körösnagyharsány, Kunágota, Lökösháza és Magyarpánhegyes is. Ez volt a Csabai Híradó itt a Start Rádión. Köszönöm a figyelmet, további szép napot kívánok!
1: Csabai Híradó, Csabai Híradó, a Start Rádió minden nap délben jelentkező hírműsora.
2: Készült a Média Tanács támogatásával, a Média Tanács támogatási program keretében.
3: Start Rádió. Hírd, te is dald a startradio.hu-n.
4: Kívánságműsor a Start Rádióban.
5: Imádom. Jé, de jó zenék vannak itt.
4: Ez nem csak egy szimpla kívánságműsor, ez a kívánságműsor.

0: Sport Rádió.
1: Sport Rádió, sok zene és még több, benne pedig indul kívánság műsorunk. Kinek milyen dalt játszatok? Várom a zenei kéréseket, üzeneteket a rádió weboldalán. Ingíci Adrián vagyok, és mindenkinek szép napot kívánok. Legelső kérésünk az így szól: üdvözlet a rádiónak, munka közben hallgatom önöket, és szeretnék kérni egy igazán jó kedvű dalt, amitől talán még a délutáni fáradtság is messzebb kerül. Aláírás Csaba.

0: Sportrádió.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Stubburger és pizza nem zárt be, csak megújult. Mostantól Bárka néven várnak rád a Gőzmalom téren, a malommal szemben horgonyzó hajón. Ugyanaz a minőség, ugyanaz a hely, még jobb csomagolásban. Kézműves burgerek, lassan keresztett, ropogós pizzák, frissítő koktélok, finom alkoholos és alkoholmentes italok, könnyű saláták és bőséges tálak. Minden, amire egy igazi gasztronómiai élményhez szükséged van. Gyere el! Ülj le a fedélzeten, vagy rendelj otthonról. Házhozszállítás www.stoppizza.hu vagy hívj minket telefonon. Bárka! Bárka! Ugyanaz a csapat, ugyanaz a minőség, új név, új kaland. Gyere, kösd ki nálunk!
1: Csapjon le a bomba jó árakra a Domexben! Padlószőnyegek már 2690 forinttól, műfűek pedig 2990 forint négyzetméter ártól kaphatók. Laminált padlók, PVC padlók, darabszőnyegek, valamint gyapjószőnyegek hatalmas választékban készletről megvásárolhatók a Domexben. Domex, Békés Csaba, Szerdahelyi utca 20, Avilia udvarban. Telefon 66 443 494. Domex, csapjon le a bomba jó árakra! Megbízható internet szolgáltatót keres. Alföld.net. Internet pont neked. Békés megye több mint 30 településén és külterületeken is. www.alföld.net. 66 520 600.
2: Miért szeretem a Csabai strandot? Mert nagyon kedves és segítőkész a személyzet, és ez nekem fontos.
3: Árpád fürdő. Több mint 100 éve Békés Csaba szívében.
1: Reklámot hallottak.

0: Stort Rádió.
1: Stort Rádió, sok zene is még több, benne pedig kívánság műsorunkat hallják. Üzeni dalt kérni a rádió weboldalán lehetséges. Viki kérésével megyünk tovább. Sziasztok! Egy dalt szeretnék küldeni a barátnőimnek, akik nélkül a hétköznapok biztosan sokkal unalmasabbak lennének. Lányok, ez most nektek szól. Aláírás, Viki.

0: Start Rádió.
1: Ez a Start Rádió, sok zene is még több, benne pedig kívánság műsorunkat hallják, annak is a végéhez érkeztünk el. Az utolsó kérésünk az így szól: sziasztok, egy dalt szeretnék küldeni a kollégáimnak, egy kis zene mindig könnyebbé teszi a napot. Köszi, Gábor!

nevű hallgatóinknak, ma nekik van a névnapjuk. Híres szülinaposaink közül pedig ma ünnepel George Hamilton, amerikai színész, de ma ünnepel Mark Knopfler, brit énekes dalszerző, a Dire Straits frontembere, de ma ünnepel Tanita Tikaram, brit énekesnő, Casey Affleck, oszkárdias amerikai színész, Kótai Mihály profi magyar ökölvívó és Szabó Máté magyar színész is. Ha önök is ünnepelnének ma valamit, mi ahhoz sok boldogságot, csodaszép napot kívánunk!

0: Ez a Sport Rádió, sok zene és még több, benne pedig nézzük, milyen idő vár ránk majd holnap. A napsütésé lesz a főszerep, de egyes tájaink fölött vékony fátyolfelhők is megjelenhetnek az égen, csapadék sehol sem várható. A nyugati észak-nyugati tájak kivételével sokfelé lesz élénk, helyenként elős az észak-keleti szél, délután majd 27 és 32 fokot mérhetünk a legmelegebb órákban.
1: Sokat nem?
2: Sokat
1: nem.
2: Még több.
1: És még több.
3: Sport Rádió.

0: Ez a Stolt Rádió, sok zene és még több. És ma augusztus 12-e, szerda van. Nézzük, milyen érdekességek történtek ezen a napon. Például 118 évvel ezelőtt ezen a napon készült el az első Ford T-modell. 81 év ezen a napon alakult meg a Magyar Újságírók Szövetsége. És kereken 60 évem ezen a napon John Lennon nyilvánosan bocsánatot kért azon kijelentése miatt, miszerint a Beatles népszerűbb, mint Jézus. Ennyit az érdekességekről, zenélünk most tovább.
1: Ritmus. A délutáni magazin.

0: Sportrádió.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám. Az Ágyfa Kft. A szeglemezes és hagyományos tetők specialistája. Részletek ágyfa.hu. Tetőt készítünk az álmoknak.
3: Csapjon le a bombajó árakra a Domexben. Padlószőnyegek már 2690 forinttól, műfűek pedig 2990 forint négyzetméter ártól kaphatók. Laminált padlók, PVC padlók, darabszőnyegek, valamint gyapjószőnyegek hatalmas választékban készletről megvásárolhatók a Domexben. Domex, Békés Csaba, Szerdahelyi utca 20, Avidia udvarban. Telefon 66 443 494. Domex, csapjon le a bombajó árakra.
4: Tudtad? A Stubburger és pizza nem zárt be, csak megújult. Mostantól Bárka néven várnak rád a Gőzmalom téren, a malommal szemben horgonyzó hajón. Ugyanaz a minőség, ugyanaz a hely, még jobb csomagolásban. Kézműves burgerek, lassan keresztett, ropogós pizzák, frissítő koktélok, finom alkoholos és alkoholmentes italok, könnyű saláták és bőséges tálak. Minden, amire egy igazi gasztronómiai élményhez szükséged van. Gyere, ülj le a fedélzeten, vagy rendelj otthonról. Házhozszállítás www.stoppizza.hu, vagy hívj minket telefonon. Bárka. Bárka. Ugyanaz a csapat, ugyanaz a minőség, új név, új kaland. Gyere, kösd ki nálunk.
1: Reklámot hallottak. Sok a szem.

0: Ez a Sport Rádió, sok zene és még több. Benne pedig ideje köszönöm önöktől, hiszen én már ennyi voltam. Búcsúzom a következő gondolattal. Ha nem lennél rá képes, akkor nem kaptál volna rá lehetőséget. További szép napot, jó rádiózást, a lehető legjobbakat kívánom önöknek. Az elmúlt órákban Géci Adrient hallották. Köszönöm a figyelmet.
1: Ritmus! Ritmus! A délutáni magazin. Sport Rádió.

0: Ritmus. Ritmus. A délutáni magazin.
1: Start Rádió.
2: Hello, 3 óra, sziasztok, ez a Start a 98.4-en, ahol sok a zene, és még több Aracki Zoltán vagyok. Indul egy újabb óra, és most is érkezik néhány igazán karakteres felvétel. Hallatod például Björk különleges Big Time Sensuality című számát, felcsendül a Monaco What You Want From Me című slágere, és a Bronski Beat is megszólal egy olyan dallal, amelynek már a címe is egy egész történetet mesél el. A Small Town Boy nem egyszerűen egy táncolható popdal volt a maga idejében, a Bronski Beat ezzel a számmal olyan témákról is beszélt, amelyekről a 80-as években még jóval ritkábban szóltak nyíltan a popzenében, talán ezért is tudott ennyire erősen hatni, és ezért maradt ennyire emlékezetes ennyi év után is. Hogyha szeretnél üzenni nekünk, vagy van egy dal, amit szívesen hallanál a Start Rádióban, akkor írj a startradio.hu oldalon, vagy küldj üzenetet a 0-20-221-21-20-as SMS számra. Most pedig induljon az új óra, elsőként a Bronski Beat-tel, itt a Small Town Boy.

0: következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. Tudtad? A Stobburger és pizza nem zárt be, csak megújult. Mostantól Bárka néven várnak rád a Gőzmalom téren, a malommal szemben horgonyzó hajón. Ugyanaz a minőség, ugyanaz a hely, még jobb csomagolásban. Kézműves burgerek, lassan keresztett, ropogós pizzák, frissítő koktélok, finom alkoholos és alkoholmentes italok, könnyű saláták és bőséges tálak. Minden, amire egy igazi gasztronómiai élményhez szükséged van. Yeah! Ülj le a fedélzeten, vagy rendelj otthonról. Házhozszállítás www.stoppizza.hu vagy hívj minket telefonon. Bárka! Ugyanaz a csapat, ugyanaz a minőség, új név, új kaland. Gyere, kösd ki nálunk!
2: Csapjon le a bombajó árakra a Domexben! Padlószőnyegek már 2690 forinttól, műfűek pedig 2990 forint négyzetméter ártól kaphatók. Laminált padlók, PVC padlók, darabszőnyegek, valamint gyapjúszőnyegek hatalmas választékban készletről megvásárolhatók a Domexben. Domex, Békés Csaba, Szerdahelyi utca 20, a Vidia udvarban. Telefon 66-443-494. Domex, csapjon le a bombajó árakra!
3: Az isteni gondviselés gyógyszertára teljes körű szolgáltatással, Bioderma és Úriás termékek forgalmazásával, parkolási lehetőséggel és tanácsadással várja a gyógyulni vágyókat. Isteni gondviselés gyógyszertára, a hagyományos patika, Békés Csaba, a Deák utca 5, a Református templomnál. Isteni gondviselés gyógyszertára, a Deák utcai patika.
4: Kapcsolódj ránk, hogy velünk kikapcsolódhass.
5: Internetix.
4: Internet, TV, telefon egy szolgáltatónál.
5: Internetix.
4: Díjmentes bekötés.
5: Internetix.
4: Legmodernebb optikai hálózat.
5: Internetix.
4: Megbízható, elérhető, korlátlan.
5: Internetix.
4: Ne várj, érdeklődj a 66-333-333-as számon.
5: Internetix.
4: Internetix. A Békés Csabai szolgáltató.
0: Reklámot hallottak.
6: Sok a szerep.

Rádos Tartó 984-en, augusztus 12-e van, a Klárák és a Kiarák ünneplik névnapjukat. A Klára női név, a latin Clarus melléknév, nőnemű alakjába származik, jelentése világos, fényes, ragyogó, híres, a Kiara pedig a Klára olasz megfelelőjének a magyar helyesírású változata. Kedves Klárák és kedves Kiarák, boldog névnapot, és Isten éltesse a születésnaposokat!

0: termék megjelenítést tartalmaz.
1: Körös hírcentrum.
0: Programajánló.
1: Az apokalipszis bibliai jövendőlések Dürertől Kondor Béláig című kiállítás szeptember 13-áig látható a Szép Művészeti Múzeumban. A tárlat az Új Szövetség utolsó könyvének, János jelenéseinek látomásos szövegét idézi meg, bemutatva, hogyan inspirálta az a képzőművészetet a középkortól napjainkig. Eltűnt szigeteink dinoszauruszai. Kiállítás a Munkács Mihály Múzeumban az október 31-ig látogatható tárlat a Kárpát-medence késő krétakori, különlegesen kistestű dinoszauruszait mutatja be interaktív elemekkel, VR szemüvegekkel és tudományos rekonstrukciókkal. A programokhoz jó szórakozást!
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.

0: Körös Hírcentrum hírei.
1: Köszöntöm Önöket, én Sipos Marianna vagyok, és jöjjenek a Körös Hírcentrum hírei. Magyar Péter miniszterelnök az országgyűlés rendkívüli ülésén viszontválaszában élesen bírálta az előző kormány energetikai és költségvetési teljesítményét. A kormányfő számon kérte az ellenzéki képviselőket a korábbi gáz- és áramügyletek, a paksi beruházás csúszásai, valamint a hűtővízkapacitások hiánya miatt, ami szerinte veszélyeztette a nukleáris biztonságot. Kiemelte továbbá, hogy a júliusi költségvetési többlet, valamint a hazahozott 6000 milliárd forintos uniós forrás a felelős gazdálkodást bizonyítja. Ütlen kezelés miatt rendelt el nyomozást a rendőrség a végleges törlés.hu szolgáltatás kapcsán. A miniszterelnökség iratainak átvizsgálásakor derült ki, hogy 15 millió adattörlő kódért, csaknem bruttó 40 milliárd forintot fizettek ki egy vállalkozónak. A feljelentés szerint a kifizetések függetlenek voltak a tényleges adattörlésektől. A kormány júliusi feljelentése nyomán a Nemzeti Nyomozó Iroda ismeretlen tettes ellen indított eljárást, különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó bűncselekmények gyanújával. Ütlen kezelés és költségvetési csalás

0: projektet lebonyolító kormányzati szolgáltató központ ügyvezetőjét Juhász Rolandot a büntetőeljárás kezdeményezésével párhuzamosan a társaság vezetésének több más tagját is felállították pozíciójából. Kábítószerbirtoklás miatt indított nyomozást a budapesti rendőrfőkapitányság, miután a gyanú szerint több embert is bedrogozhattak a Sebestyén Balázs szombati DJ showján a Sziget Fesztiválon. A rendőrség már több tanút kihallgatott az ügyben, a szervezők elítélték a történteket és teljes együttműködést ígértek a hatóságoknak, miközben az országos mentőszolgálat is vizsgálatot indított a kiérkező mentők állítólagos lekezelő magatartása miatt.
1: A Körös Hírcentrum híreit hallották.
2: 4:02. Sziasztok, ez a Start a 98.4-en. Aracki Zoltán vagyok. A következő egy órában érkezik az Orchestra Maneuvers in the Dark, vagyis az OMD és a Pandora Box című dal. Felcsendül a Cyndi Lauper örök kedvence, Girl Just Wanna Have Fun, és az Aerosmith is megérkezik a Living on the Edge-el. 1984. augusztus 12-én Lionel Richie zárta a Los Angeles-i olimpiát az All Night Long című slágerével. A televíziós közvetítés becslések szerint 2 milliárd 600 millió ember látta világszerte, elég komoly közönség egyetlen fellépéshez. Nem sokára hallhatjuk itt a Starton ezt a dalt is. Ha szeretnél üzenni, akkor megteheted a startradio.hu-n, vagy 0-22-21-21-20-as számra kell az SMS-t küldeni. Most pedig indul az óra első dala, itt a Talk Talk és az It's My Life.

0: következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. Az Ágyfa Kft. A szeglemezes és hagyományos tetők specialistája. Helyszíni felmérés, gyors gyártás és szállítás az ország egész területén. Ezeket mind megoldják az ácsfás fiúk. Részletek ácsfa.hu. Ácsfa Kft. Tetőt készítünk az álmoknak.
2: Csapjon le a bombajó árakra a Domexben. Padlószőnyegek már 2690 forinttól, műfűek pedig 2990 forint négyzetméter ártól kaphatók. Laminált padlók, PVC padlók, darabszőnyegek, valamint gyapjúszőnyegek hatalmas választékban készletről megvásárolhatók a Domexben. Domex, Békés Csaba, Szerdahelyi utca 20, Avilia udvarban. Telefon 66 443 494. Domex, csapjon le a bombajó árakra.
3: Tudtad? A Stoburger és pizza nem zárt be, csak megújult. Mostantól Bárka néven várnak rád a Gőzmalom téren, a Malommal szemben horgonyzó hajón. Ugyanaz a minőség, ugyanaz a hely, még jobb csomagolásban. Kézműves burgerek, lassan keresztett, ropogós pizzák, frissítő koktélok, finom alkoholos és alkoholmentes italok, könnyű saláták és bőséges tálak. Minden, amire egy igazi gasztronómiai élményhez szükséged van. Yeah! Ülj le a fedélzeten, vagy rendelj otthonról. Házhozszállítás www.stoppizza.hu vagy hívj minket telefonon. Bárka! Bárka! Ugyanaz a csapat, ugyanaz a minőség, új név, új kaland. Gyere, kösd ki nálunk!
4: Külterületen élsz? Vagy tervezed, hogy nyugalmas helyre költözöl, de jó minőségű, gyors internetet keresel? Ne keresd tovább! Az InternetX-nél megtalálod! Vezeték nélküli internetszolgáltatás, gyors kiépítési idő, korlátlan adatforgalom. Békés Csabán és a megye több településén akár külterületen is elérhető. Részletekért hívd a 66 333 333-as telefonszámunkat. InternetX. A minőségi választás.
5: Miért szeretem a Csaba és Strandot? Mert egy gyógykezeléses kúra után úgy érzem, mintha kicseréltek volna.
6: Árpád fürdő. Több mint 100 éve Békés Csaba szívében.
0: Reklámot hallottak. Sokat nem, sokat
7: nem. És még több.
0: És még több.
6: Start Rádió.

Holnap is a napsütésé lesz a főszerep, de egyes tájaink fölött vékony fátyolfelhők is megjelenhetnek az égen. Csapadék sehol sem várható, sokfelé lesz élénk az északi szél. Hajnalban 14, még holnap délután 31 fok várható.

0: Rádió.
1: Közlekedési információ.
2: A 47-es úton Gyulán a Csabai úti körforgalomnál átépítik a csomópontot. A Gyulafurt összekötő úton pedig vasúti átjárót építenek. Jó utat!

0: Körös Hírcentrum hírei.
1: Köszöntöm Önöket, én Sipos Marianna vagyok, és jöjjenek a Körös Hírcentrum hírei. A Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete alapvetően támogatja az alsó tagozat gyermekközpontú megújítását célzó 14 pontos javaslatcsomagot. A szervezet ügyvivője szerint ugyanakkor a jó célok eléréséhez elengedhetetlen a megfelelő feltételek biztosítása, így minden plusz feladathoz plusz időt és plusz forrást kell rendelni. A Kókainé Lányi Marietta közoktatásért felelős államtitkár által benyújtott Legyen élmény a tanulás című koncepció célja, hogy a tanítás élményszerűbbé váljon és jobban igazodjon a kis diákok életkori sajátosságaihoz. Parlamenti megemlékezést tartottak a roma holokauszt áldozatainak emlékére, amelyen a Tisza párt felhívására a képviselők néma felállással adóztak az áldozatok előtt. A Mi Hazánk frakciója ugyanakkor ülve maradt, amit Torockai László frakcióvezető azzal indokolt, hogy álláspontjuk szerint házszabálysértés történt a megemlékezés során. Magyar Péter miniszterelnök döbbenetesnek nevezte a politikai alakulat eljárását, míg Tarz Zoltán miniszter a gyűlölet elleni határozott fellépés és a történelmi sérülések feldolgozásának fontosságát hangsúlyozta. Létre

0: tornázásával kívánja hatékonyabbá tenni az óvodai rendszert. Ha lemaradtak volna a híreinkről, keressék fel a Körös Hírcentrum weboldalát, ahol további híreket is találnak.
1: A Körös Hírcentrum híreit hallották.
2: 5 óra múlt 2 perccel, ez a Start a 98.4-en, Aracki Zoltán vagyok. A következő órában érkezik az Oasis a She's Electric-kel. Megszólal a Morcsiban Rome Wasn't Built in a Day című dallal, és a Depeche Mode is jön a Behind the Wheel-el. A Have You Ever Seen the Rain eredetileg a Creedence Clearwater Revival dala, Ross Stewart pedig egy későbbi saját hangulatú változatot készített belőle. Jó példa arra, amikor egy régi dal egy másik előadó tolmácsolásában teljesen új közönséghez is eljuthat. Hogyha szeretnél üzenni, akkor küldj üzenetet a startradio.hu vagy SMS-ben 0-20-2-21-21-20-as számon. Most pedig indul az óra Ross Stewarttal, itt a Have You Ever Seen the Rain.

0: Csapjon le a bombajó árakra a Domexben! Padlószőnyegek már 2690 forinttól, műfűek pedig 2990 forint négyzetméter ártól kaphatók. Laminált padlók, PVC padlók, darabszőnyegek, valamint gyapjúszőnyegek hatalmas választékban készletről megvásárolhatók a Domexben. Domex, Békés Csaba, Szerdahelyi utca 20, Avilia udvarban. Telefon 66 443 494. Domex, csapjon le a bombajó árakra!
1: Tudtad? A Stobburger és pizza nem zárt be, csak megújult. Mostantól Bárka néven várnak rád a Gőzmalom téren, a Malommal szemben horgonyzó hajón. Ugyanaz a minőség, ugyanaz a hely, még jobb csomagolásban. Kézműves burgerek, lassan keresztett, ropogós pizzák, frissítő koktélok, finom alkoholos és alkoholmentes italok, könnyű saláták és bőséges tálak. Minden, amire egy igazi gasztronómiai élményhez szükséged van. Gyere, ülj le a fedélzeten, vagy rendelj otthonról. Házhozszállítás www.stoppizza.hu, vagy hívj minket telefonon. Bárka. Bárka. Ugyanaz a csapat, ugyanaz a minőség, új név, új kaland. Gyere, kösd ki nálunk.
2: Elérhetővé vált mikrohullámú internetszolgáltatásunk Telekgerendáson és Kétsopronyban is. Így már itt is rendelhető az Internet X szolgáltatása. Ha még nem érdeklődtél, ne habozz! Keresd minket a 66 333 333-as telefonszámunkon. Internet X, a minőségi választás.
0: Reklámot hallottak.

98.4-en a Parkfi pollen személy országszerte közepes koncentrációban vannak jelen a levegőben, így elérte a tüneteket okozó szintet. A következő napokban a Parkfi pollen koncentrációja fokozatosan emelkedni fog sajnos. A csalánfélék és a kenderfélék pollen koncentrációja országosan a közepes magas tartományban alakul. Hát nem túl jó hírek, ma a hidegfronti hatás érvényesül az időjárásban, ezért az érzékeny körében fejfájás és görcsös panaszok jelentkezhetnek. A szelesebb tájakon élők körében tovább fokozódhatnak a fejfájásos panaszok, valamint ingerlékenység és nyugtalanság is előfordulhat. Sokfelé lesz élénk. Az ország keleti harmadán erős az északi-északkeleti szél, emiatt romolhat a járművek menet stabilitása, jó utat a közlekedőknek.

0: Sportrádió. Közlekedési információ.
1: A Gyula-Furta összekötő úton vasúti átjáró épül, a 47-esen Gyulán a Csabai úti körforgalmat átépítik. Emiatt sávelhúzásos terelés várható. Jó utat!

0: Ritmus. Ritmus. A délutáni magazin.
1: Start Rádió.
2: 6 óra, sziasztok. Arecki Zoltán vagyok, ez a Start a 98.4-en, ahol jön nem sokára az R.E.M., Eric Clapton és a Queen Bee egy-egy dala is. Kellemes délutánt hallgassátok a Startot, benne Madonnával folytatjuk. Szóljon a Cherish. Yeah.

0: következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. Tudtad? A Stoburger és pizza nem zárt be, csak megújult. Mostantól Bárka néven várnak rád a Gőzmalom téren, a malommal szemben horgonyzó hajón. Ugyanaz a minőség, ugyanaz a hely, még jobb csomagolásban. Kézműves burgerek, lassan keresztett, ropogós pizzák, frissítő koktélok, finom alkoholos és alkoholmentes italok, könnyű saláták és bőséges tálak. Minden, amire egy igazi gasztronómiai élményhez szükséged van. Gyere, ülj le a fedélzeten, vagy rendelj otthonról. Házhozszállítás www.stoppizza.hu vagy hívj minket telefonon. Bárka. Ugyanaz a csapat, ugyanaz a minőség, új név, új kaland. Gyere, kösd ki nálunk!
2: Csapjon le a bomba jó árakra a Domexben! Padlószőnyegek már 2690 forinttól, műfűek pedig 2990 forint négyzetméter ártól kaphatók. Laminált padlók, PVC padlók, darabszőnyegek, valamint gyapjúszőnyegek hatalmas választékban készletről megvásárolhatók a Domexben. Domex, Békés Csaba, Szerdahelyi utca 20, a Vidia udvarban. Telefon 66-443-494. Domex, csapjon le a bomba jó árakra!
3: Vállalkozások, figyelem! Elérhetővé vált az Internetix szupergyors optikai internet szolgáltatása Békés Csabán a Csorvási úton. Így már itt is rendelhető kábeles szolgáltatásunk. Ha még nem érdeklődtél, hívd ügyfélszolgálatunkat a 66 333 333-as telefonszámon. Internetix, a minőségi választás.
4: Miért szeretem a Csabai strandot? Mert a gyerekeim imádják. Sokat vagyunk kint a nyári melegben.
5: Árpád fürdő. Több mint 100 éve Békés Csaba szívében.

Ez a Start a 98.4-en, jöjjenek az évfordulók, 81 éve alakult a Magyar Újságírók Szövetsége, 143 évvel ezelőtt pusztult el, a mai napon az utolsó kvagga, ami egy lóféle volt, a faj újjáélesztésére tett kísérletek adták a Jurassic Park című film ötletét. 77 éve született Mark Knopfler, brit rockgitáros énekes, a Dire Straits alapító tagja. 71 év halt meg Thomas Mann Nobel-díjas német író, John Lennon 60 éve mai napon nyilvánosan bocsánatot kért azon kijelentése miatt, miszerint a Beatles népszerű, mint maga Jézus. 51 éve született Casey Affleck, Oscar-díjas amerikai színész, és 57 éve született a mai napon Tanita Tikaram, énekesnő dalszerző.

Budapest tart a 98.4-en, ahol sok a zene és még több. Az elmúlt néhány órában Aracki Zoltánt hallottátok, holnap délután 3-tól ismét jövök, addig is mindenkinek minden jót, viszont hallásra, sziasztok!

0: Körös Hírcentrum hírei.
1: Köszöntöm Önöket, én Sipos Marianna vagyok, és jöjjenek a Körös Hírcentrum hírei. Újra termel a Paksi atomerőmű második blokkjának hármas turbinája, miután a Duna vízszintje 19 cm-rel emelkedett az egy héttel ezelőtti mélypontjához képest. A kedvező vízállásnak köszönhetően megkezdődhetett az egységes visszakapcsolása a hálózatra. A miniszterelnök napirendelőti felszólalásában kiemelte, hogy a lakossági és intézményi összefogás hatására 10%-kal csökkent az országos energiafogyasztás. Magyarországon naponta több százezer köbméter ivóvíz vészel az elöregedett vízhálózatok miatt, ezért 51 milliárd forintos fejlesztési program indul a vízveszteség csökkentésére. A keretre önkormányzatok és vízi közműszolgáltatók pályázhatnak, a tábleolvasás, a nyomásmenedzsment és az automatizált üzemeltetés bevezetésére. Gajdos László élő környezetért felelős miniszter hangsúlyozta, hogy a források jelentős része a leghátrányosabb helyzetű térségekbe érkezik. A beruházások célja a hálózatok megújításán keresztül a települések ivóvízellátásának hosszú távú biztonsága. Egy 430 millió fontos tenger alatti áramkábel nyomvonalát kellett áttervezni Walesben a Harry Potter rajongók tiltakozása miatt. A Nagy-Britanniát és Írországot összekötő vezeték eredetileg Dabbi a kitalált házimonó filmbéli sírhelyén haladt volna keresztül, ám a projektvezetőhöz beérkezett több száz panasz miatt végül kikerülték az emlékhelyet. A módosított útvonal így elkerült a rajongói zarándok helyett, cserében viszont valódi bronzkori leletek közelében fut. Megduplázza a kormány a szociális tűzifa program keretében igényelhető mennyiséget és a biztosított keretösszeget a rászoruló családoknak. Gajdos László élő környezetért felelős miniszter soron kívüli egyeztetésre hívta az állami erdőgazdálkodási társaságok vezetőit és a szükséges faanyag mielőbbi kitermelésére, valamint a folyamatos ellátás biztosítására kérte őket.
0: A Körös Hírcentrum híreit hallották. Start Rádió.
2: Köszöntöm Önöket, szép estét kívánok, Nédo Géza vagyok. A Local Hero című műsorunkban helyi előadókat mutatunk be, olyan a vármegyénkben élő zenei előadó és alkotóművészeket, akik hozzátettek a helyi kulturális élethez. A Local Hero lehetőséget biztosít bemutatkozásra is helyi zenekarok, együttesek részére, és lehetősége van a hallgatóinknak arra, hogy javaslatokat tegyenek egy-egy helyi formáció vagy előadó bemutatására. A Local Hero egy olyan heti műsor, melyben egész héten egyetlen helyi művészt vagy együttes mutatunk be egy-egy interjú részletben. Hallhatnak az előadótól saját szerzeményeket, feldolgozásokat és olyan dalokat, melyek vendégünk személyes kedvencei. A heti vendégünkkel készített teljes interjú minden vasárnap 19 órától kerül adásba, ahol a teljes beszélgetést meghallgathatják. Műsorunk e heti vendége Kóra Szilvia, énekesnő. Tartsanak velünk pár perc és kezdünk.

0: és még több.
1: Start Rádió. Start Rádió.
2: Ez most nagyon benfentes lesz ez a téma, és hogyha kellemetlen a téma, akkor kérlek, akkor ne sértődj meg, és ne nyírj ki. Miért neveztek téged malackának a srácok?
3: A Szent Habakuk miatt.
2: Így van.
3: Mert nem beszéltünk csúnyán. Azt azért tegyük hozzá, hogy nem voltunk átlagos metalbanda. Tehát a Veres Pisti jogász volt, a Zsúri Gábor orvos, mehatronikai mérnök a Balázs Ádám, akinek adtunk egy Dávid nevet, a Fodor Bence is, ugye, informatikus.
2: Grafika, igen.
3: Illetve ugye később, amikor jött a Cseh Isti, egy komoly zenész, illetve zenetanár is, majd őróla mindjárt mesélek, mert most jelenleg vagyunk zenész viszonyban, és azért azt tegyük hozzá, hogy tehát nem voltak ilyen olyan menő zenekari tivornyázásaink, amikről egyébként tudtunk és láttuk, hogy hogyan működik a backstage-ben.
2: Igen.
3: Szóval volt egy kontra, meg arról nem is beszélve, hogy a Folletek ez nagyon komolyan fel volt építve, hogy alapítvány volt mögötte, és a Veres Pistinek az édesapja, meg az édesanyja volt az, aki nagyon-nagyon sok munkát beletett, és szerintem fantasztikusan volt ez menedzselve. Volt külön turnébuszunk, szóval össze voltunk szedve, és így matematikai szempontból is szerintem nagyon oda volt téve. És azért volt a nevem Malacka, mert nem beszéltünk csúnyán, és amikor már nagyon nem bírtuk a feszültséget, akkor csak annyit mondtam, Szent Habakuk.
2: Igen.
3: És ezért voltam Malacka.
2: Atyavilág, véget ért ez a történet, és tehát miért volt

Legás volt, meg ami azután is jött, ugye? De egy másik út van. Fiatalok voltunk, azt gondolom, és meggondolatlanok abból a szempontból, hogy egy ilyen értékes dolgot hagytunk elengedni. Akkor a Gáborral megcsináltuk az Unseen Dreams zenekart, és három számot lehoztunk, ami elég komoly lett. Egész magas dolgokat hoztunk le vele, de végül nem álltunk bele abba sem. Nem úgy alakult. Mindenki a saját szakmája felé kezdett el tendálni.

0: Sportrádió.
1: Azt azért ezt hozzá kell tenni, hogy azért, amikor te megérkeztél az együttesbe, ott azért olyan stílus mozgások voltak, tehát ott olyan crossoverek voltak, hogy az valami elképesztő, tehát ugye a metal műfajon belül, tehát adott volt egy metal dal, és ugye abban ilyen bossanova részeket is raktatok,
2: igen,
1: akkor, akkor jazzes történeteket, igen, is, akkor emlékszem konkrétan, hogy összehoztuk a teljes Erkel kórust, igen, és ott a művelődési házban fölvettünk egy egész szólamot velük, és ott azért azt neve, így van, azt nevettük, mert egy olyan teremben vettük fel azt az Erkel kórusos dolgot, ami alapból visszhangzott, és ugye a Siminek, aki kikeverte azt a dalt, már nem volt dolga vele, csak ugye hangerőre hozta meg, beekúzta, mert ugye volt rajta visszhang, és az tök jó ilyen templomi kórus-szerű dolog volt, tehát abban volt potenciál szerintem abban.
2: Hát volt, és a Metal Hammerbe is elég komolyan lehoztak minket, meg ahogy mondtam, voltunk nemzetközi fesztiválokon is, meg a hazai fesztiválokon is jó részt ott voltunk, tehát hogy nem volt olyan egy nyáron, ahol ne lettünk volna ott, és ne zenéltünk volna.
1: Nos, akkor véget ért ez a zenélős dolog, ugye az Unseen Dreams, a Folletek, utána mi történt veled? Kiköltöztél?
2: Igen, jött az élet.
1: Jött az élet, igen.
2: Igen. Megházasodtam, lett egy gyermekem, és így a zene a gospel irányába kezdett elmenni.
1: Wow.
2: Igen.
1: Erős váltás.
2: Hát nem, azért nem. Tehát, hogy ugye végig kísérte az életemet az Isten képűség. Én nem tagadom, hogy én hiszek a názareti Jézus Krisztusban, szerintem ez mindenkinek a magánügye, de ugye ez az irány, ez a gospel, illetve a barokk zene, a reneszánsz, egyházi dalok, ezek azért ott voltak, és hát arról nem is beszélve, hogyha valaki magánének tanszakon tanul,

0: akkor ezeket a stílusirányzatokat azért tanulja. És szerintem a művészetben, főleg az éneklésben olyan nem létezik, azt gondolom, hogy ne higgyen valaki valamiben, valaki vagy Buddhában, vagy Jézusban, vagy az anyagban, vagy valamilyen istenképűségben fog hinni. És nem állt messze a Gospel, és akkor egy gyülekezetben jártam, és akkor ott szolgáltam. Tehát nem olyan hosszú időn keresztül. És akkor utána jött egy fordulat, ahogy mondtam, egy trauma érte a családunkat, és most kezdtem el észhez térni tavaly kb. Május környékén, és elkezdtem újra a zene felé orientálódni, és azt mondtam, hogy jó, akkor elérkezett az idő, be kell érjen ez a talentum, be kell ezt fektetni, és akkor felvételt nyertem a Magyar Hajnal énekstúdióba, és konkrétan ugye a Magyar Hajnalhoz, ahogy mondtam, és elkezdődött egy zenélés, illetve kiderült, hogy az egyik kutatótársam, mert van egy saját vállalkozásom, amivel űrbiotechnológiai dolgokkal foglalkozunk, a a nemzetközi űrállomásra fejlesztünk egy eszközt, amit klinikumban is majd fogunk használni, és a dr. Nepusz Tamás gitáros volt, de az ő életében is, ugye közbeszólt az élet, ahogy ő mondta, és abban maradt a gitározás, és ő is újra kezdett zenélni, és kiderült, hogy nagyon jó együtt tudunk működni, és elkezdtünk egy albumon dolgozni, és ennek az albumnak az első dalának az énekét ezt pénteken fogjuk rögzíteni, és ki is adjuk. Egy ilyen kis demó lesz.
1: Stílusilag? Milyen vonal?
0: Hú, ez jó, érdekes.
1: Na ugye. Tehát,
0: lesz metal dal, lesz. Ez, amivel most kijövünk, az egy picit ilyen populárisabb, rock, alternatív, indie, tehát van benne minden, de nagyon jó vibe-ja van neki, nagyon jó az a flow, és ugye ő is visszatért a zenéléshez, bár hosszú időt hagyott ki ő is, de rendkívül tehetséges. Tehát, hogy nagyon, nagyon összetudtunk dolgozni, és akkor így próbálgatunk, és megkerestem mivel ketten vagyunk a Monád zenekarnak, ez lett a neve, és ketten vagyunk a zenekarban. Ma már szerintem nem probléma az, hogyha ketten-hárman zenélnek együtt, mert igazából
1: meg lehet oldani.
0: Abszolút meg lehet oldani. És megkerestem a Jankai Valentint, aki most már a Leander zenekarnak az oszlopos tagja, és a Valentin elvállalta, hogy akkor feldobolja a dalt, vagy a dalokat.
1: De úgy, hogy mint a formáció tagjaként, nem, vagy mint session zenész?
0: Hát,
1: vagy ilyen stúdió zenész?
0: Hát, én nem mondanám a Valentin azt, hogy session zenész.
1: Tehát, jó, világos, csak ugye ebben a formációban.
0: Maga a kategóriában, a maga nemében ő egyedülálló és rendkívül kiemelkedő. Szerintem a világ egyik legjobb dobosai közé sorolható a Jankai Valentin, nagyon-nagyon-nagyon tehetséges ember. Nem, hát mint vendégzenész kértem őt föl, és el is vállalta, illetve a Cseh Istit.
1: Na igen, tehát rá akartam még kitérni.
0: Igen, egy szóló erejéig, és akkor így összeállt egy dal, és ezt jövő héten fog. Igazából azt hiszem, hogy jövő héten végleges.
2: Start Rádió.

Köszönöm, hogy ma este is a Start Rádiót választották. Ez volt Local Hero című műsorunk, melyben interjút hallhattak helyi előadó és alkotóművészekkel. A teljes beszélgetést ezen a héten vasárnap 19 órától hallgathatják meg. Beszélgetésünket holnap 19 órától folytatjuk. Tartsanak velünk holnap is. További kellemes szép estét, kellemes rádióhallgatást kíván a szerkesztő műsorvezető Nédo Géza.

0: Start Rádió.
1: Sok zene, és még több.
2: Start Rádió.
1: Magyar óra.
3: Magyar óra.
4: Start Rádió.
5: Üdvözlöm Önöket, Önök Nédo Gézát hallják, ez itt a Start Rádió a 98,4-en. A most következő órában csak és kizárólag magyar slágereket fognak hallani. Jön a 100% magyar óra. Kellemes rádióhallgatást kívánok mindenkinek.
6: Egy

0: Magyar óra.
1: Start Rádió.
2: Ez a Start a 98.4-en. Az elmúlt egy órában csak és kizárólag magyar slágereket hallhattak. Ez volt a 100% magyar óra. Várom önöket legközelebb is. További kellemes rádióhallgatást kívánok mindenkinek. Nédó Géza voltam. Viszont hallásra.

0: Csabai Híradó, a Start Rádió minden nap délben jelentkező hírműsora.
1: Önök a Start Rádió minden nap jelentkező hírműsorát, a Csabai Híradót hallják. Köszönti Önöket a hírszerkesztő Csőszi Viktor. 2026. augusztus 12-e szerda déli 12 óra van. Szent István napi előzetes és jubileumi év a Lencsésin. Felborult autó gyors rendőri segítséggel a Bartók Béla úti balesetnél. Új plébános érkezett a belvárosi katolikus templomba. Különleges színházi hónap a Jókai Színházban. Már is mondom a részleteket. Augusztus 15-én tartja idei Szent István napi előzetesét a Lencsési Közösségi Ház, ahol a szervezők olyan programot állítottak össze, amely minden korosztály számára kínál kikapcsolódást. Takács Péter intézményvezető elmondta, hogy a rendezvény az államalapítás ünnepéhez kapcsolódik, és a lakótelepen élőknek szeretnének közösségi élményt nyújtani. A Közösségi Ház idén ünnepli fennállásának 35. évfordulóját, amelyhez ősszel egy 35 eseményből álló jubileumi sorozat kapcsolódik majd. A vezető szerint ennek előfutára lesz a mostani augusztus 15-ei nagyszabású program. Felidézte, hogy 1992 óta a pandémiás évek kivételével minden esztendőben megrendezték a Szent István napi előzetest, így az idei már a 33. alkalom lesz. Hangsúlyozta, hogy bár korábban országosan ismert előadók is felléptek náluk, az egyre szűkösebb anyagi lehetőségek miatt idén főként helyi művészek adják a program gerincét. A rendezvény ezúttal is a Csorvási Fúvós Zenekar és Mazsorett csoport felvonulásával indul. A Lencsési Közösségi Ház melletti téren Sós Emőke székely népmeséket mond, felép a Feed Dance Center, majd Kéri György Skót Dudán Szőke Maja, Anna pedig zongorán ad műsort. Az est kiemelt programja a Máté Péter est, amelyen Bauer Barbara, Ramasz András, Vozzárem Krisztián és Kemény Gitárklub lép a színpadra. A rendezvényt a Salamon család látványos LED és tűzsója, valamint a Supamono koncertje zárja. Takács Péter úgy fogalmazott, szeretettel várnak mindenkit, és arra biztatja a lakótelep közösségét, hogy ünnepelje együtt. A hétfői délelőttben nagy erejű ütközésre rázta meg Békés Csaba egyik forgalmas csomópontját. A Bartók Béla út és a Tulipán, valamint Gálik utcák kereszteződésében 4 személyautó csapódott egymásnak, az egyik jármű felborult. A helyszínre érkező rendőrök azonnal felmérték, hogy komoly baj történt, és az egyik sérült, egy idősasszony erősen vérzett. A sérült ellátását Rácz Mercedes Ilona rendőrőrmester, a Békés Csabai rendőrkapitányság közrendvédelmi osztályának munkatársa kezdte meg. A rendőrnő korábban poliszmedik képzésen saját tította el az első segélynyújtás legfontosabb fogásait, és ezúttal minden tudására szükség volt. A sebet a helyszínen lefertőtlenítette, bekötözte és stabilizálta az asszony állapotát. Mire az országos mentőszolgálat munkatársai megérkeztek, a sérült már átadható volt a mentőknek. A rendőrőrmester később úgy fogalmazott, szomorú, ami történt, de örül annak, hogy kollégáival együtt segíthettek. A hétfői karambol ismét rámutatott arra, hogy milyen gyorsan kialakulhat veszélyes helyzet egy forgalmas kereszteződésben, és mennyire fontos, hogy a helyszínen lévők megőrizzék lélek jelenlétüket. Ezúttal a rendőrök nem csak a helyszín biztosításában, hanem az életmentésben is kulcs szerepet vállaltak. Új plébánost köszöntöttek Békés Csabán. Augusztus